0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: épp felállni.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin

0: Café a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt, balesetmentes közlekedést. A Vármegye területén nagyobb forgalom tartanak a helyreállítások ma. Július 14-én folytatódnak az a munkálatok, amik határidősök. Ilyen például Nyíregyháza belterületén a Vasvári Pál utca, ahol mindkét irányba közlekedhetnek, viszont sebességkorlátozás útszűkület és a munkaterületén ne hagyjanak semmilyen gépjárművet. Itt augusztus 28-ára kell befejezni a parkolóknak a kialakítását, addig lényeges forgalomkorlátozással számoljanak, és erről nap mint nap hallhatnak. Debrecenváros belterületén is tartanak azon munkálatok, amik a közmű helyreállításokkal kapcsolatosak, járdaszakaszoknak az aszfaltozása, valamint az útburkoletnek a festése ma is aktuális lesz Hajdú-Bihar vármegye területén. További balesetmentes jó utat, jó reggelt, a viszonthallásra.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán lépett szorítóba, és magabiztos pontozásos győzelmet aratott Azeri ellenfelével szemben. A következő meccsén egy ukrán sportoló következik, a tét pedig a döntőbe kerülés. A kamionversenyzés ős hazájában a Nürburgringen folytatódott az Európa-bajnokság. A nyíregyházi Révész Racing címvédője Kis Norbert már a nyitó napon jelezte, hogy továbbra is remek formában van. Az első versenyen kiválóan jött el a rajt, utána hétszeres Európa-bajnok megőrizte első helyét, és végül rajt célgyőzelmet aratott. A nap második futamán a fordított rajtrácsos versenyen a 8. helyről startolhatott Kis Norbert, és végül 4. helyen intette le a kockázászló. Vasárnap aztán összejött a duplázás. A szezon 6. időmérőjét is megnyerte Kis Norbert, ráadásul megdöntötte előző napi körrekordját. Az első futamot tisztán hozta, majd a fordított rajtrácsos verseny során kihasználva, hogy a többiek egymással csatáznak, a címvédő korán az érre állt, és végül megnyerte a hétvége 4. versenyét is. A bajnokság augusztus végén Csehországban folytatódik. Hollandiában folytathatja pályafutását Bárány Donát. A DVSC magyar válogatott futballistáját az élvonalba feljutó Den Haag vinni. A csatár kedden már orvosi vizsgálaton vehet részt. Az üzlet még nem tekinthető lezártnak, mivel a támadó áprilisban bokaműtéten esett át, miután a válogatottnál megsérült, és akkor 3-6 hónapos kihagyást prognosztizáltak a klubnál. Azóta nem lépett pályára, így az orvosi vizsgálat kulcsfontosságú lehet a hollandiai szerződése véglegesítésében. Az már biztos, hogy távozik a DVSC-től Alex Bermejo, a 27 éves spanyol védő 2025 nyarán érkezett Debrecenbe, 14 bajnokin és 2 kupa mérkőzésen lépett pályára a Loki színeiben. A női U18-as röplabda válogatott fantasztikus teljesítménnyel 3-1-re győzött Franciaország ellen az Európa-bajnokságon, ezzel megszerezte a kontinens viadal bronzérmét. Már a legjobb 4 közéjutás is történelmi siker volt, és végül érmet szerzett a nyíregyházi Pampuk Grétával felálló együttes. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Most még a lányoknak szeretnénk üzenni, hogy attól, hogy hordasz egy bukós sisakot, nem fog tönkre menni a hajad. Én azt látom, a fiúk előszeretettel hordják a sisakot.
2: Azért, mert menő,
1: felteszik ezt a cross sisakot, és tényleg az, valljuk be őszintén. A lányok azok, akiket nem lehet rávenni, még egy kerékpáros sisakra sem, vagy bármi, mert jaj, a hajam, a stb. Szerintem meg menő, hogyha egy lányom van, például akár egy biciklis sisak, tehát...
3: Most kicsit erős lesz, amit mondok, de inkább zsíros legyen a hajad, mint véres.
1: Hát, igen. Igen. Meg ne törjön össze a feje, tehát, hogy...
3: Az, hogy töredezett a hajat, de a fejed ne legyen töredezett, jó? Tehát, hogy nagyon fontos lenne, és amúgy úgy látom, hogy divatot teremtett az, hogy valaki megvette az első bukósisakot, és jól áll, és menő, igen, és örülök neki, hogy ez egy ilyen divat lett, és látom, hogy most már nem úgy vannak vele, hogy jaj, hogy vigyázzak a fejemre, hanem hallod, az nagyon menő, én is így akarok kinézni.
1: Igen.
3: És akkor ez egy trendet indított el.
1: Na hát, ha valamelyik szupersztár hölgy, majd nem tudom, Kim Kardashian felveszi Hamilton bukósisakját, aztán abban rollerezik, onnantól kezdve minden lány majd, nekem is ilyen sisak kell. Tehát ne, őket
3: vagy legalább nehezen. Egy régi diszkó tükörgömböt legyetek fel.
1: Vagy valami roham sisak, vagy bármi.
3: Nem igaz, egy bili.
1: Amúgy jól néznek ki, tehát amikor a lányok ülnek a robogón, és fent van rajtuk, nem tudom, egy ilyen kis jazz sisak, vagy
3: igen,
1: bármi,
3: kis
1: és mellette a kis nyári ruha, még ha nem is veszi fel a protektoros felszerelés, meg stb. Szerintem az is jól néz ki, van olaszos kinézetű, és hát higgyétek el, csajok, hogy ez a fiúknak nem fog rosszat tenni, sőt, kimondottan szerintem néhány fiúnak ez tetszik.
3: Az viszont sajnálom egyébként, hogy hamarabb nem ültem fel erre a történetre. Indítani kellett volna webshopon egy bukósisak forgalmazást, mert itt most biztos, hogy megnövekedett egyébként az eladások száma, mert
1: abszolút,
3: már most nem csak a motorosok veszik,
1: sőt,
3: hanem most ezért hatványozottan.
1: Sőt, szerintem ennyi cross-sisakot az életben nem adtak el, mert ki az, aki endurózik a környékünkön, meg ilyen, tehát maximum a nagy túraendurókat megveszik, mert az meg most megint divat, a legtöbbet a nagy motorokból, pont az ilyen túraendurókból adják el, holott a 90% a terepre életben nem megy. De hát nyilván ez most egy kicsit ilyen státuszszimbólum is lett, hogyha ha mész, meg nagy testű, nagy, közel 300 kilós motorokkal kell menni, nem mindegyiknek van értelme, hozzáteszem, nekem is tetszik. Tehát én is azért szívesen ülnék egy ilyenen és próbálnám ki, de hát valamilyen még nem jött össze. De hogy a cross sisakokat tényleg leginkább a rolleresek veszik most, mert cross motorost alig látsz a környéken.
3: Oké, de miért nem a hagyományos sisakot kezdték el vásárolni?
1: Kicsit úgy néz ki, mint Atomanti a mesében. Tehát ez a nagy felfújt sisak, és akkor lehajtod a...
3: És közben van egy vékony testű srác.
1: Igen, a másik ilyen még a jet sisak, aminek nincs álvédője. Uh-huh. De ez viszont legalább védi az állat is az esésnél. Tehát ilyen szempontból jó döntés ez a cross sisak.
3: Pityu, mennyit adtatok el tavaly ebből? És tegnap 12-t.
1: Egy nap alatt, igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető sport.
1: A keltető sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást. Mi történt a hétvégén?
3: Hát foci VB, még mindig tart, és most már megvan a legjobb négy.
2: Mind a kettőről lemaradtam. Egy rendezvényen voltam, és csak telefonon keresztül követtem legalábbis a norvég-angol meccset. Na hát mit ad Isten, ugye én a foci VB indulásakor, vagy talán az első mérkőzések egyikén Angliára tettem egy komoly összeget. Nyilván ott nem sikerült nyerniük, mikor még a csoport körülön belül voltak. Azóta folyton ellenük teszek, és ugye folyton veszítek,
3: hát, hogyha
2: mennek előre.
3: Ennyi, most az angoloknak jelezzük, ha nyerni akarnak egy világbajnoki trófát, akkor keressék meg Gabit, hogy ellenük fogadjon egy nagyobb összeg fejében garantált Anglia világbajnoki győzelme.
2: Valószínű, komolyan mondom, én már ezt vizionáltam, tehát én már várom a csapatot, amely le fogja győzni Angliát, mert most már azért is, és figyeld meg, hogy az angolok fognak győzni.
3: Na, hát meglátjuk majd, hogy alakul minden esetre a Manchester United kapusa, a belga kapus, aki beállt szegény, ő, ezek szerint őt is elátkoztad, mert hogy Courtois megsérült, és az utolsó pár percre be kellett állnia, és sajnos róla pattant ki az egyik lövés, amiből aztán utána

0: pálya tartozéka. Amikor a foci szabályait meghozták, akkor pókkamerát nem írtak bele.
1: Mert még nem is volt.
0: Így van. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog volt.
1: Na várjál, de egyébként így pattant jó helyre?
0: Hát így pattant jó helyre, ezt vitatták a norvégok. A vizsgálatok nyilván lement a mérkőzés, megnyerték, az angolok tovább jutottak, nem adták meg Hollandnak az egyik gólját sem, azért azt is tegyük hozzá.
1: Azt miért nem?
0: Ott meg lökés miatt, illetve nem, bocsánat, nem Holland gólját, csak hogy Holland lökött.
1: Lökött, igen. De mondjuk elég nagyobb.
0: Szituáció előtt. Igen, és hát ezt is vitatták a norvégok. De igazából a mérkőzés után a FIFA kiadott egy közleményt, hogy nem ért hozzá a labda a hálóhoz, szerintük, vagyis áthozza a drót kötélhez, igen, ott fent, mert nem jelzett a chip sem, ami a labdába van építve. Ugye emlékezhetünk rá, volt olyan mérkőzés, ahol ennek a hangját kielemezve mondták azt, hogy nem ellenféltől kapott labda volt, hanem még hozzáért valaki, már most meg nem
1: valakinek mondom,
0: a horvátok mérkőzése volt. Igen, tehát, hogy akkor hiper-szuper mindenféle szenzorral fel vannak szerelve ezek a labdák is, de hogy ez nem jelzett, és a VAR vizsgálat is azt állapította meg, hogy nem ért hozzá a kötél. Ez csak nagyon fura, hogy vannak olyan kamerállások, amiből látszik, hogy azért a labdának van egy íve, aztán hirtelen egyszer csak ez az ív megváltozik, és elkezd függőlegesen esni.
1: Illetve, hogy elromlott közben a kamera, tehát hogy semmi más gyanús nem volt benne.
0: Igen, hát az nem azon volt, az a válogatott meccsen volt. Mondták is sokan, hogy a magyar válogatott debreceni meccsén, amikor leesett a pókkamera, ott nem lett volna ilyen probléma, mert már nem lett volna fent. De a hálószerkezet, vagy legalábbis az a drótkötél, az fent volt. Úgyhogy mi mást adhatott ki ilyenkor a FIFA? Nyilvánvalóan azt, hogy nem ért hozzá, stb. Már úgyse tudod visszacsinálni. Ha most kiadott volna egy ilyet, hogy elnézést hibáztunk.
1: Hát nyilván nem, most már nem lehet bevallani. Oké, de közben a meccsen nem merült fel az, hogy VAR vizsgálatot kérek, vagy ott volt rögtön?
0: Volt VAR vizsgálat, de azt szerintem ők nem is nézték. Tehát ezt nem fogja bevallani senki, de az nem jutott eszükbe, hogy megnézzék, hogy hozzáérte a kötélhez, vagy nem. Csak azt nézték, hogy volt-e szabálytalanság, volt-e les, és a többi, és a többi. Ez utána merült fel. Úgyhogy nyilván, amikor nézel egy közvetítést, és ugye a VAR nincs ott a helyszínen, ők Dallasban vannak egy stúdióban, ők onnan nézik a meccset, nekik az ott nem is biztos, hogy feladatuk megállapítani, hogy hozzáérte a kötélhez, vagy nem. Nekik maximum az, hogy jelzette az a berendezés, vagy nem. Aztán, ha jelzett volna, akkor meg mit mondtak, hogy hát suhant fent a levegőbe, miért jelzett be? Biztos műszaki hiba. Nem tudom. Ez egy vitatott szituáció.
1: De már rögtön sokaknak leesett az? Tehát már
0: norvégok azonnal reklámoltak. Reklamáltak, igen, igen. Aha. Tehát, hogy ezt nem nagyon értették. Volt egy másik szituáció, ugye a Svájc-Argentina mérkőzésen, ahol meg felmutatták az argentin játékosnak egy belépő után a sárga lapot, és aztán utána, amikor VAR vizsgálat volt, akkor kiderült, hogy egy műesés volt, óriási hülyeséget csinált a svájci játékos, akinek volt már egy sárga lapja. És nem is a 16-oson belül csinálta a műesést, hogy 11-est harcoljon ki, hanem az oldalvonal mellett egy ártalmatlan szituáción eldobta magát. Nem volt egy, hát hogy mondjam, jó színészi teljesítmény volt, mert a játékvezető elsőre megette, és az argentinnak adott egy sárga lapot. Majd aztán, utána, amikor visszanézték, akkor kiderült, hogy műesés, és kapott egy sárga lapot műesésért a svájci, akinek már volt egy, és így kiállították.
1: Nem túl erős az egyébként, valakinek úgy sárgát adni, hogy van egy sárga, és pont emiatt kell, hogy kiálljon?
0: Hát inkább az a túl erős, hogy minek csinál ilyet, hogyha van egy sárgája. Bár ugye vitatták a svájciak, hogy az első sárga nem volt jogos. Teljesen mindegy, már volt egy sárgája.
1: Hogy lehet visszavonni az argentintől egy sárgát?
0: Hát így, hogy visszanézték a VAR vizsgálatot.
1: De hogy arra van mozdulat?
0: Az az érdekes.
1: Tudod, mert van az, amikor előhúzza, felmutatja. Van annak visszajátszása?
0: Ja, nem, mutatják, hogy az tornó. Tehát, hogy azt ő nem kapta a sárgát, és a másik kapja.
1: A másik.
0: Ugye ez azért érdekes, mert elméletileg, legalábbis eddig így volt, a VB előttig, hogy a sárgalapot nem vizsgálja a VAR, hogy jogos-e vagy nem. Uh-huh. Csak a lehetséges kiállítást vizsgál, itt most a sárgalapot is vizsgálták, és ha már vizsgálta, és azt mondta, hogy visszavonja, akkor viszont azt nem tudom, hogy vizsgálhatta-e, hogy a másiknak jár a sárgalap. Járt neki egyébként, uh-huh, de nem biztos, hogy VAR vizsgálat. Ezt meg a svájciak vitatták, hogy most akkor miért kapott lapot. És hát az döntően befolyásolta a mérkőzést, mert hosszabbításba torkolt, nyilván 10 emberrel azért nem lehet olyan jól játszani.
1: Az argentinok ellen meg főleg, de most még arra gondoltam egyébként,
0: hogy egyébként csodálatos gól döntött az argentinok javára, de az argentinoknak hihetetlenül ki van az utolsó pillanatig centízve, már az előző meccsük is, már az Egyiptom elleni meccs is, mikor 0-2-ről sikerült.
1: Mert ők sípszóig játszanak, tehát ők nagyon jól tudják, hogy addig van.
0: Inkább játszanak a tűzzelén, csak ezt mondom, a továbbjutást illetően, és hát az eddigi, hát sokat tesznek érte, furán hangzik ez, de azért a legszerencsésebb csapat is, mert hogy valahogy mindig sikerül megfordítaniuk. És hát lehet, hogy ez Messi személye többek között. De így viszont

0: létrejött az álom négyes, amiről beszéltünk, hogy legrosszabb esetben mi lehet, meg van az a négy csapat, akik hát marketing szempontból is a legnézettebb csapatok lehetnek, tehát francia, spanyol, az egyik mérkőzés ez majd holnap, és angol, argentin, szerdán. Tehát Anglia nagyon rég jutott el egyáltalán a négyig. Ha Gabi úgy dönt, hogy Argentina lesz a favorit, és arra fogad, akkor Anglia tovább jut, ha nem, akkor Anglia kiesik. Ezt is tudjuk.
1: Én már csak azért is fogok az argentinokra fogadni, hogy ejtsék ki az angolokat.
0: Na, de miért? Mi bajod van neked az angolokkal? Adjussanak már tovább.
1: Hát én erről beszélek, mondom, hetek óta, hogy tudom, mi bajom van.
0: Tudom, de éppen ez a szép benne, hogy én meg már úgy voltam vele, hogy oké, okay, eddig ugye Norvégia volt mindenkinél talán a kedvenc, igen, az evező igen, szurkolás, igen, meg minden miatt, de itt most így, ha már a angolok legyőzték őket, akkor én meg azt mondom, hogy menjen tovább Anglia, és
1: akkor
0: is
1: mit gondolsz, hogy Franciaország, Spanyolország összecsapáson ott nagyon nehéz megállapítani.
0: Nehéz, de szerintem a franciák. Mbappét le kellett cserélni, de nincs komoly baja, azt mondta. Viszont nekem az eddigi, az egész VB-t tekintve a legmeggyőzőbb teljesítmény az a franciák.
1: Most már én is azt mondom egyébként.
0: Tehát
1: ez egy legkiegyensúlyozottabb.
0: Abszolút, és mindig kis, annyit adnak ki magukból, legalábbis kintről tűnök, amik kell a győzelemhez.
1: Maga biztosan, igen, nem szétesett
0: nagyon
1: játék.
0: Nagyon jó támadósoruk van. Ettől függetlenül a spanyolok is nagyon jók, tehát nehéz itt most már bármit is jósolni.
1: Igen, de a szép fociukat azért el lehet rontani, mert így is volt egy csapat, aki egész könnyen bele tudott abba piszkálni, hogy ez a tipikus spanyol tikitaka, ez megborul, hogyha megborítják a játékosokat.
0: Szerintem a védelmük sebezhető, és a francia csapatnak a támadósora meg nagyon hatékony. Ugye elég Dembélét említeni, vagy elég Mbappét említeni. Úgyhogy ez egy érdekes mérkőzés lesz. Ha a spanyolok nem tudják stabilizálni a védelmüket, akkor bajba kerülhetnek, és szerintem akkor franciák tovább is jutnak. De történtek helyi események is, és nagyon szép örömteli események, mert hogy a röplabdásoknál történelmet írt az U18-as női válogatott, soha nem jutott még a legjobb négy közé Európa bajnokságon, és ha már éppen arra jártak és bejutottak a legjobb négy közé, akkor megverték a franciákat 3-1-re, és bronzérmesek lettek, úgyhogy szívből gratulálunk nekik. Van nyíregyházi vonatkozása is, hiszen Pampuk Gréta a csapat tagja volt, sőt, hát azt kell, hogy mondjam, meghatározó tagja volt, rendre ő volt a legeredményesebb a pontszámok tekintetében, és ő szerezte a bronzmeccs utolsó pontját is. Úgyhogy Grétének gratulálunk, meg az egész csapatnak, tényleg ez egy óriási dolog. Reméljük, hogy erre az U18-as válogatottra hosszú távon lehet majd építeni, és akkor lesz egy tényleg egy nagyon ütős és hatékony női röplabda válogatottunk. Petrimán Patrícia jelenleg Németország, van, ő a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója, úgyhogy meg is nyerte a Brandenburg kupán az első mérkőzését egy azeri ellen, most jön egy ukrán versenyző a mai napon. Kis Norbert pedig a Nürburgringen volt, és ugye Németország az őshazája a kamion Európa bajnoki sorozatnak, itt is mindig mindent megtesznek, hogy Kis Norbit kizökkentsék, és valamelyik német pilótát hozzák ki győztesnek. Hát ez annyira nem sikerült, hogy 4 futamból 3-at megnyert, úgyhogy tovább növelte előnyét összetettben, megdöntötte a pályarekordot, ha már éppen arra járt ő is, tehát ez ilyen hihetetlen volt.
1: Pedig
0: ez
1: csak miatta építettek még 1,5 kilométert a pályához, és Norbi csak ott lehet.
0: A csúcs az utolsó futam volt, ugye a fordított rajtrásnak köszönhetően a 8. helyről kellett rajtolni, amitán megnyerte a 3. futamot. Az első kör végén már az első volt. Tehát, hogy gyakorlatilag mindenkit faképni hagyott, jó kellett hozzá szerencse is, mert a többiek annyira kakaskodtak egymással, meg ütköztek, meg stb., hogy ő meg ezeket szépen kikerült, és így hátrafelé a tükörben, hogy hát ezek meg mit művelnek itt. Körülbelül ez volt. A 3-as kanyarban már a második volt, a 4. kanyarnál pedig már az első, mert ott még a Taylor belenézett a tükörbe, meglátta, Kis Norbi jön mögöttem, és úgy elfékezte magát, hogy inkább el is engedte. Úgyhogy fantasztikusan teljesített a hétvégén, és most ott jön egy nyári szünet, augusztus végén majd Csehországban folytatódik a sorozat. Az pedig elképzelhető, hogy Bárány Donát Hollandiába igazol, a Loki válogatott támadója iránt van érdeklődő, kedden orvosi vizsgálatra megy, és amennyiben ott is megfelel, akkor elképzelhető, hogy a holland bajnokságban játszik a következő idényben.
1: Kíváncsian várjuk. Laci, neked pedig köszönjük a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Íjjájjal verte át egy dubai herceg egyébként egy nőt, és a nő az összes megtakarítását elvesztette.
2: De most nem akarom a nőket tényleg bántani. Tehát ez a klasszikus esetet most már íjjájjal is nyilván felturbozva, de hogy benneteket így át lehet vágni.
1: Mi ez az általánosítás?
2: Hogy a nők, hogy ennyire hiszékenyek.
1: Hát előfordul az ilyen,
2: de
1: szerintem.
2: De ez a klasszikus, hogy már nem...
1: De honnan tudod, mennyire volt magányos?
2: Volt már háborús hős, volt már nem tudom már milyen herceg, aki levelet írt, akivel levelezik valaki fél évig, egy évig, érted? És még ráadásul van, amikor idősebb hölgyről van szó. Érted?
1: Na, tehát ott meg pont, hogy magányos is azért.
2: Rendben, ilyen. De hát azért nem tűnik fel, hogy ez nem a te világod, aki veled levelezik, akár tört magyarsággal, meg ilyenek.
1: De nekem feltűnne.
2: Vagy tört Fülöp-szigeteki nyelven, nem tudom, mert itt ez Fülöp-szigeteken
1: igen,
2: volt?
1: Igen, Maria, de ő neki Maria. Csak a fedő neve, Maria.
2: Hát a Fülöp-szigeteken se okosabbak, mint a magyar nők, már most bocs. Tehát, hogy
1: ma
2: nem
1: leszünk barátok, úgy érzem.
2: Nem leszünk barátok, de hát valaki meg kell, hogy fogalmazza ezt a kritikát számotokra, én úgy gondolom. Meg hogy mindenki a világ számára.
1: Te egyedülálló vagy.
2: Igen.
1: És mondjuk egy bombázó előadja magát az éjjája, hogy fú, Balogh Béla, odáig vagyok, érted, és stb. Lehet,
2: na jó, de ilyen mindennapos, és nem kell hozzá éjjájt. Nem, tehát hogy tehát azért csak le tudom szűrni.
1: Tudod, az én szerelmem nem Magyarországon él. Még szerencsé, hogy találkoztam már vele, mert most biztos, hogy írnék neki, hogy figyelj, most induljál el haza, mert nem tudom, hogy éjjáj vagy-e vagy sem.
2: És lehet, hogy nem az, akinek kiadta magát. Csak úgy kezdeném elültetni ezeket.
1: De ő nem adta magát dubai hercegnek, szóval.
2: Nem, ő azt mondta, hogy grafikus.
1: És az még az hihető.
2: És azt mondta, hogy grafikus. De közben lehet, hogy nem. Ja, láttad, hogy rajzolni.
1: Igen.
2: De az lehet másnak a rajza volt.
1: Nem. Ne legyél ilyen huncuk, mert bemúszerolnak neki. Megmondom, hogy a főnököm felbuzdított, úgyhogy most azonnal indulj meg.
3: Én inkább ilyenekre használom, múltkor fékbetétet cseréltem motoron, és mondtam, hogy
2: szia, legyél segítségemre, légy szíves, hogy ki az a Gere Marian? Te ismered?
4: Nem ismerek mindenkit, és hát sok név lehet hasonló, de ha adsz egy kis kontextust, hogy hol találkoztál vele, vagy milyen területen mozog, akkor talán könnyebben segítek.
2: Nyíregyházán egy rádiós lány, Debrecen Nyíregyháza, ha jól tudom, a Sunshine-on talán.
4: Így már világosabb. Ha a Sunshine FM környékén keresed, akkor valószínűleg a rádiós csapatból lehet valaki. Én nem ismerem személyesen, de ha a Debrecen és Nyíregyháza környékén hallottad a hangját, akkor biztosan egy helyi kolléga. Ha bármire kíváncsi vagy vele kapcsolatban, szerintem a saját rádiós csapatodnál is rá.
2: Mert tudod, hogy én rádiós vagyok, de ez egy teszt akart lenni, hogy őt magát, mint személyiséget ismered?
4: Értem, teljesen jó kis teszt volt. Szóval, mint személyt, nem ismerem, de most már látom, hogy mennyire figyelmesen tesztelsz. Ha van valami, amiben mégis tudok segíteni a rádiós világoddal kapcsolatban. Császol.
2: Jó, oké, rendben, köszike. Hellóka, sziak.
1: Okay, jó, hát végül is ezt is megtudtuk, hogy te minket is kibeszélsz a ChatGPT-re.
2: Nem, hát látod, hogy nem, de hanem azt tudja, hogy te rádiózol és rádiós vagy,
1: azt
2: és nyilván így a te rádiós csapatodból.
1: Jó, akkor a mai nap témája, Glotz Norbert miért nem jött mi ekkor, meg ekkora podcast nem volt kész. Oké, következő napi rendi pont. Mara nem posztolta ki,
2: mit
1: nem tudom
2: neki?
1: Mit. Hogyan cseszem le? Oké.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nagyon sokak találkozhattak olyan tárgyakkal az interneten is, ami mondjuk akár egy hírességhez köthető. Nemrég volt egyébként Taylor Swift esküvője, július 3-án történt, és van New Yorkban egy olyan művész, aki szemetet gyűjt. Na most ő is ott volt az esküvő környékén a Madison Square Garden előtt, mint ahogy rengetegen, mert a tömegek arra vártak, hogy hát ha valaki legalább kiköp egy rágót, vagy eldob egy papírzsebkendőt.
2: Britney Spears rágója, ugye? Hány millióért kelt el? Már nem is emlékszem, mi is beszéltünk róla. Hogy valaki azt megtalálta, bemérték, megnézték, DNS vizsgálat, tényleg Britney Spears-é volt, és milliókat keresett vele. Úgyhogy, ha valaki ilyen ismert személlyel találkozik, csak adjon a szájába egy rágót, és utána mondja, legyen szíves köpje később. Igen, jó lesz később.
1: Ez vajon olyan lehet egyébként, mint a nagybecsben tartott nagyfater pálinkája, hogy majd ha a gyerek 18 éves lesz, majd ha lediplomáz.
2: Azt a tokai asszúval szoktuk, vagy és addigra megbudjam.
1: Igen, és akkor a rágóval is így van. Na fiam, ünnepeljük. Bontsuk fel Britney Spears rágóját, megfelezem veled. És akkor így lehet.
2: És akkor félmilliót kapsz.
1: Na minden esetre ez a fickó ugye összeszedte a szemetet, amit az esküvőn talált, Taylor Swift esküvőjén, és külön egy átlátszó dobozkába csomagolta őket, ezeket a kidobott szemétbe való tárgyakat, és elnevezte az ezt megvásárlókat Swiftiknek. És a Swiftikből volt bőven, mert az egész árukészletet eladta $25-tól $100-ig terjedő árazással. Igen, mindenre van vevő.
2: Hihetetlen.
1: Mindenre, csak meg kell
2: találni. Tehát a szemetet is el lehet adni, a szó szerint a szemetet.
1: Igen, 50 termék volt elérhető. Igen.
2: És akkor ebből legalább keresett egy kis pluszpénzt. Egyébként nem rosszabb gondolat, csak hát eleve hogy került oda? Tehát ahhoz azért benfentesnek kellett lennie, hogy a szemetet össze tudja szedni utánuk. Mert nyilván nem egy olyan nyilvános esküvő volt, hogy Taylor Swift a házasságkötő teremből kilép, és ott bárki láthatja.
1: Igen, nyilván, oké, de azért ott is dolgoznak olyan emberek, aki a pornép közül való civilek. Nyilván azért jól megválogatják, mert akárki nem kerülhet oda, de legyen gyanús az, hogyha a felszolgáló állandóan gazdagok esküvője a szemétben turkál. Tehát az legyen gyanús. Majd utána meg már ő lesz majd az, aki ugye felér arra a szintre, de nagyon komoly. Tehát, hogyha az 50 terméket csak átlagáron $50-ral vesszük is, az 2500 dollár.
2: Számolnák ki, ha volt rizsdobálás a végén. Rizszemenként. $25 egy rizs, kész, oké. Okay. És akkor összeszedegette mindet egy ilyen porszívóval. Nekiállt, takarított, de a
1: hát porság. Az nem ugyanolyan szerintem.
2: Szerintem még azt is el lehetett volna adni, nem? Taylor Swift esküvőjének a nem tudom, a lépcsőn a porszemek.
1: Igen, hát igen, igen. Hát mákos guba volt, csak kicsit megromlott a nagy nyári meleg.
2: Zacskóba
1: kidobták, úgyhogy most egyesével eladó a Maxim.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: épp, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Adott halászat, ez a mai témánk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre gyakrabban találkozhatunk kéretlen, gyanús telefonhívásokkal, amikor a csalók, bankok vagy cégek nevével visszaélve próbálnak érzékeny pénzügyi adatokat megszerezni az ügyfelektől. Az elmúlt időszakban sajnos több bank nevében is indítottak adathalász telefonhívásokat, gyanús, blokkolt, sikeres tranzakcióra vagy adategyeztetésre hivatkozva. Úgy működik, hogy a telefonos csalás során a pénz utalására is próbálják rávenni az áldozatot a csalók által megadott úgynevezett biztonsági számlára. Fontos, hogy legyünk mindig körültekintőek az ilyen hívások során, soha ne adjuk meg bankkártya adatainkat, internetbanki belépési adatainkat vagy egyszer használatos SMS kódjainkat, a bank sosem kéri ezeket az információkat. Ilyen telefonon érkező kérésre soha ne utaljunk el összeget valamilyen másik számlára, és nem szabad telepíteni semmilyen alkalmazást okostelefonra vagy számítógépre, telefonon vagy más csatornán érkezett kérés alapján. Ha ilyen hívása van bárkinek, és bizalmatlan ezzel kapcsolatban, azonnal hívja a saját bankját a bank honlapján található publikus telefonszámon. Fontos, hogy soha ne a hívó felett hívja vissza, mert sajnos már ezek a csalók a telefonszámokat is tudják manipulálni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Nagy Bogi és Dezs duettjét hallottuk, jó reggelt, ez volt a Sunshine FM-en, a Jól leszek újra, 6 óra 27 perc van. Nyíregyháza Ferenc körúton a belső sáv két helyen is le van zárva, legalábbis egy pici részen, úgyhogy érdemes minél hamarabb legalábbis nyíregyházi Ferenc körúton a belső sávot választani. Aztán Debrecenből kaptuk Lacitól, hogy a Kossuth utcán építkezés miatt a buszsávba terlik a járműveket, egy sáv járható, torlódás várható, mindezt a Debrecen Kossuth utca, szóval a buszsávba terelik a járműveket, és így csak egy sáv járható, nagyobb menetidőre kell ott is készülni és torlódásra számítani. Minden egyéb információt összegyűjtenénk az SMS, illetve Viber falunkon 0623 16 3000, szóval ha van információt, akkor várjuk ezt is. Gomoly felhős időjárás, zápor, zivatar is előfordul, úgyhogy igazán változékony és szeszélyes lesz a mai időjárás, de fronthatás nem várható, ami azért nagyon jó hír az érzékenyek számára. 28-29 fok a csúcsérték, szóval érezhető egyébként már a hajnali hőmérsékletből, a jelenlegi 18-ból is, hogy azért mégiscsak magasabbról kezdtük, mint az elmúlt napokban, és valóban egyébként benne van a levegőben a felmelegedés. Csütörtökön, pénteken már akár 33-34 fok is. Na de senki ne ijedjen meg, az főleg azok, akik nem bírják egyébként a komolyabb melegeket, hogy innentől nem lesz még magasabb majd az érték, hanem inkább csak visszább kúszik. Általában azért a jövő hetet elnézve is 30 közelében maradnak a várható csúcsértékek. Hát a mai csúcs ezzel a 28-29-el eléggé szelíd ahhoz képest, hogy Körösszálláson két évvel ezelőtt 41 fok volt. Na de hát nagy dolog, nálunk is volt 41 fok, nem is olyan régen. És 3,2 fok volt például Dobogókőn 1919-ben, ez viszont a negatív rekord. Hát hála az égnek, azért ilyen hideggel nem kell találkozni. Nyári ruházat esernyővel ez a mai felállás és kombináció, ez az én javaslatom. Na meg persze a jó zenék, nem sokára Mark Ronsonnal, vagy épp a Halott pénzzel. Mindenek előtt viszont bedobunk egy eszpresszót, érkezik Sabrina Carpenter.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Sokba került az adófizetőknek az autópálya koncesszió. Magyarországon a legmagasabbak az üzemanyagárak a régióban. Közpénzből luxus kiperelték Nagymárton költéseit. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A kormány az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot utalt át az autópálya koncessziós cégnek, miközben az a hálózat fejlesztésére legfeljebb a felét költhette el. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az állam aránytalanul sokat fizetett az üzemeltetésért, a konstrukcióban a kockázatot kizárólag az állam viseli. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vezérigazgatója Németh Tamás vitatja a miniszter által említett összeget. Állítása szerint a valós kifizetés 680 milliárd forint körül volt. A kormány az Európai Bizottság vizsgálatának lezárulta után dönt a szerződés jövőjéről. Magyarországon a legmagasabbak az üzemanyagárak a régióban, a legfrissebb adatok szerint. A 95-ös benzin átlagára 584, a gázolajé pedig 605 forint környékén alakul. Szakértők szerint a hazai töltőállomások drágulása mögött elsősorban a magas áfakulcs és a kiskereskedelmi különadó áll, míg a nemzetközi konfliktusok miatt az árak hamarosan elérhetik a korábbi hatósági ársapka szintjét. Kapitány István energetikai miniszter ugyanakkor közölte, hogy a korábban lefeleződött nemzeti kőolajtartalékot sikerült teljes egészében visszatölteni, így az ország energiaellátása újra stabil. Egy kiperelt minisztériumi lista szerint Nagymárton fél éven belül háromszor is Antwerpen egyik legdrágább 5 csillagos szállodájában aludt brüsszeli útjai alatt, miközben nincs nyoma, hogy a flamand városban hivatalos programja lett volna. A volt nemzetgazdasági miniszter utazásairól bírósági perútján kiadott adatok alapján volt olyan 4 éjszakás kiküldetés, amelynek szállás költsége összesen több mint 3.300.000 forintba került, vagyis éjszakánként átlagosan 831.000 forintot fizettek közpénzből. A pénzügyminisztérium nem adott egyértelmű választ arra, hogy a politikusnak volt-e hivatalos programja Antwerpenben. A magánegészségügyi piac összforgalma 2024-ről 2025-re mintegy 100 milliárd forinttal növekedett, amelynek nagyobb részét a volumen növekedés, kisebb részét pedig az áremelkedés adja. Lanc Róbert, a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke kiemelte, hogy a lakosság leginkább az akut problémákkal és a közegészségügyben hosszú váró listás, főként egynapos sebészeti beavatkozásokkal fordul a magánszektorhoz. Bár az új egészségügyi kormányzattal szemben van egy optimista várakozás, a működésben egyelőre nem tapasztalható változás, a kereslet pedig folyamatosan nő. Belső vizsgálatot rendelt el a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház vezetése, miután a közösségi médiában súlyos vádak jelentek meg az érsebészeti osztályon ápolt beteg ellátási körülményeivel kapcsolatban. A nyilvánosságra került bejegyzés szerint egy 5 hete kezelt, amputált végtagú beteget méltatlan higiéniás körülmények között ápoltak, és a család szerint szepszis gyanúja ellenére is hazaengedték korábban. Az intézmény közölte, hogy a panasz megjelenéséig semmilyen hivatalos jelzés nem érkezett hozzájuk, de a vizsgálatot haladéktalanul elindították.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden térségünkben a napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és az északkeleti tájakon záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szél élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

Never Be Lonely, Jax Jones dala szólt itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 44 perc van. Útinformáció Debrecenből. Írták nekünk, hogy a Kossuth utcán építkezés miatt a buszsávba terelik a járműveket, szóval itt egy sáv járható, és valószínűleg torlódás is várható. Miközben még szintén Debrecenben a Füredi úton a Csigekert kereszteződés előtt ismét lezártak egy sávot, szóval mindkét oldalon, kifelé és befelé is torlódás van. Laci, köszi az infókat. Nyíregyházán egyébként reggel még nem volt ott a jelzőlámpa kihelyezve a Vasvári Pál utca hímes kereszteződésében a csomópont vagy a körforgalom építésénél, de napközben bármikor előkerülhet a jelzőlámpa. Illetve hát a nyíregyházi Ferenc körúton a temető irányába a szélsősáv foglalt bizonyos részeken, két ponton is, ott a csatorna fedelet kerítették körbe, úgyhogy érdemes a belső sávot választani. Kedves Örsök Stellák, illetve Ferencek és Töhötömök, isteneltesen benneteket nagyon sokáig, ma van ugyanis a névnapotok, ha esetleg még nem tudtátok volna. Közlekedési infókat és bármi egyebet is eljuttathatsz hozzám. Köszi előre is, 0620 316 3000.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: körül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
6: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
7: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A városba bevezető útszakaszon azt tapasztaltuk, hogy igen nagy a forgalom, de leginkább a Szemszömi úton, a Faragtár úton, illetve a, hát az úgynevezett Donkanyarba, tehát a Hajnyal utca, Faragtár utca kereszteződésben bedugult a város, illetve még a megszokott, amit ugye már mondunk egy jó ideje, a Nádor utcától egészen a Bemtérig továbbra tartanak a munkálatok. Itt azért, ha lehet, akkor legyünk egy kicsit figyelmetek, és csak akkor menjünk be az út kereszteződésbe, ha el tudjuk hagyni, mert ebből konfliktus helyzet alakult már kitől is a városban. Tehát kitartál, nekinek is balesetmentes közlekedés kívánok.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Lemondott a Fidesz frakció vezetéséről Gulyás Gergely. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. Szennyvízgerinc vezeték csere miatt kérik a közlekedők figyelmét Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Bojkottálja a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója az országgyűlés teljes hétfői ülését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, sajtótájékoztató jelentette be, hogy lemond tisztségéről, mivel a jogszabályváltozások értelmében a legnagyobb ellenzéki képviselő csoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. A kormánypárti frakciók távolmaradásával zajló plenáris ülésen a miniszterelnök felszólította Sulyog Tamás államfőt az elnöki mandátumának végét kimondó módosítás aláírására, ellenkező esetben megfosztási eljárást helyeznek kilátásba. Befejeződött a vasútállomások felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban a MÁV országos állomás felújítási programjának részeként, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházások során mindkét helyszínen megújult az épületek homlokzata, tetőszerkezete, a nyílászárók, az utasvárók és a mostók, valamint teljes körű akadálymentesítést végeztek. Balmazújvárosban a környező térburkolatot is rendezték, míg Berettyóújfaluban a vagyonvédelmi rendszert bővítik. A miniszter kiemelte, hogy a vasút versenyképességéhez a megálló helyek kulturált környezete is hozzájárul. Sikeresen elvégezték az első két minimálisan invazív videóasszisztált pajzsmirigy műtétet a Debreceni Egyetem Klinikai Központsebészeti Klinikáján. Az új eljárás lényege, hogy a hagyományos nyaki feltárással szemben egy mindössze másfél-két centiméteres metszésen keresztül endoszkópos optika segítségével távolítják el a pajzsmirigy beteg részét. Tóth Dezső klinikai igazgató kiemelt, hogy a technika növeli a műtéti biztonságot, csökkenti a kórházi tartózkodási időt és minimális szöveti traumával jár. A módszert a klinika szakemberei az olaszországi Pízában sajátították el, a bevezetett eljárás pedig a jövőben kiméletesebb és esztétikusabb alternatívát nyújt a régió pajzsmirigy betegeinek. Megkezdődött a Vámospércsi úti kapacitás bővítő fejlesztés első ütemének záró fázisa, emiatt sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium projektjének munkálatait a nyári tanítási szünet idejére ütemezték, így hétfőtől több ütemben buszmegálló építések és sávterelések nehezítik a haladást a csomópontban, július 20-ától pedig a Budai Nagy Antal utcát is teljes szélességében lezárják az aszfaltozás miatt. A debreceni Kossuth utcának a Sas utca és az Újházi Ede utca közötti szakaszán szennyvízgerinc vezetéket cserélnek július 13-a és augusztus 14-e között. A munkálatok idejére a Sas utcai mélygarázs lehajtója és az Újházi Ede utca között a két belső forgalmi sáv burkolatát megbontják, a járműforgalmat pedig a páratlan oldali autóbusz sávra terelik át. A páros...
1: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

Hát sokan azt hiszik, hogy egy erős kávé, vagy egy hideg zuhany, majd kiózanít, illetve vannak még más egyéb praktikák is, hogy citromot kell rágcsálni, meg mit tudom én, még milyen alapvető dolgokra hiszi azt az ember, hogy majd működni fog, de kiderül egyébként, hogy nem, mert az alkohol lebomlása igazán egyéni, és hát a legjobb, ami ebben segíthet, az az idő. Ráadásul függ egyébként az életkortól, a testsúlytól, nagyon sok mindentől. Szóval szeretnénk, hogyha mindenki távol tartaná magát az ittas vezetéstől, és bár mennyire is azt gondoljuk, hogy már nincs a szervezetünkben, elképzelhető, hogy egy másnap még azért ott lappang, és ugye ez is veszélyt rejthet magában, mert ugye csökken a vezetés képessége. Na most közben egyébként már most fejlesztenek egy olyan csuklópántot, aminél a viselője, hát mint egy alkohol szenzor, a bőrön át távozó alkohol nyomait figyeli, és ebből becsüli meg a véralkohol szintet. És hát a későbbiekben az lenne a terv, hogy aki viseli ezt a csuklóján, az nem indíthatja be az autóját, tehát össze lenne kötve a fedélzeti kompjúterrel. A kérdés pedig nyilván az, hogy aki viszont ittasan akar vezetni, az miért viselne ilyen csuklópántot. Gondolom ez leginkább ugye azoknak lehet egy nagyon jó fejlesztés, akik nem biztosak önmagukban, nem biztosak abban, hogy az előző éjszaka az átmulatott és elfogyasztott alkoholmennyiség az kiürült a szervezetből, tehát a felelős sofőröknek mindenképpen jól jöhet. Na de hát akkor feldobtam a labdát, és a kérdés pedig az, drága hallgatók, hogy milyen szabályt vezetnél be, hogy kevesebben üljenek ittasan a volán mögé. Tehát, hogy szerinted mi az, ami a legtöbb embert visszatartana attól, hogy ittasan vezessen? Esetleg szigorú büntetés, vagy gyakoribb ellenőrzés, esetleg szemléletváltás. Szóval ezt az irányt nézzük meg a ma reggel folyamán, és persze Cinema City Magyarország páros mozi belépő, ez a tét. Na és természetesen jönnek a jó zenék is, ő például Ray Dalton.

0: Fusion, ez a Sunshine FM. 2012-ben volt, hogy megismerkedtünk Licky Lee dalával, aztán most Tiesto is feldolgozta. 7 óra 23 perc van, további türelmet kívánunk az utakon. Debrecenből jelentik, hogy a Füredi úton a Csigekert kereszteződés előtt ismét lezártak egy sávot mindkét oldalon, úgyhogy kifelé és befelé is torlódás van. Szintén Debrecen a Kossuth utcán az építkezés miatt a buszsávba terelik a járműveket. Itt egy sáv járható, és szintén torlódással kell készülni. Nagyobb türelmet és figyelmet kérünk Nyíregyházán a Ferenc körúton. Ott a szélső sávban két lezárás is történt közműfedéljavítás miatt, úgyhogy a temető irányába a szélső sávban ezek történnek, érdemes a belső sávot választani mielőbb. És persze Facebook témánkat, amivel ma egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt nyerhet valaki, milyen szabályt vezetnél be, hogy kevesebben üljenek ittasan a volán mögé.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Akaratuk ellenére vettek fel embereket a nemzetiségi névjegyzékbe, feljelentést tesz a TASZ. A kanyarul járvány terjedése miatt fokozott óvatosságra intik a nyaralókat a hatóságok. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Sokan a szavazás napján szembesültek azzal, hogy tudtuk és beleegyezésük nélkül vették fel őket a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, emiatt pedig a Társaság a szabadság jogokért feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A civil jogvédő szervezet közölte, hogy így a pártlista helyett kizárólag az adott nemzetiség, leggyakrabban a roma nemzetiségi listára szavazhattak. A TASZ szerint a kampányban több településen élelmiszercsomagosztások során gyűjthettek személyes adatokat a Fideszhez és az országos roma önkormányzathoz köthető szereplők, a kampány időszakban pedig több mint 10 000 embert meghatalmazott útján vettek fel a névjegyzékbe, ami felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját. A kanyarú járvány terjedése miatt több kedvelt európai országban fokozott óvatosságra intik a nyaralókat a hatóságok. Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Németország a megugró esetszámok miatt el is veszítette a kanyarómentes státuszát, miután az átoltottsági aránya szükséges 95%-os küszöb alá süllyedt. A rendkívül fertőző, kezdetben lázzal és kiütésekkel járó vírus súlyos szövődményeket, így tüdő vagy agyvelő gyulladást is okozhat. A szakértők arra figyelmeztetik a családokat, hogy az utazási szezon előtt ellenőrizzék és szükség esetén pótolják a védőoltásokat. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban, mivel az ingyenes állami jogi segítségnyújtás jövedelmi határai 2008 óta változatlanok. Az Amnesty International Magyarország legfrissebb kutatása rámutatott, hogy jelenleg csak azok jogosultak a támogatásra, akiknek a családi egyfőre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 28.500 forintot, ami évente emberek 100 000-eit fosztja meg a hatékony jogérvényesítéstől. A jogvédő szervezet Görög Márta igazságügyi miniszterhez fordult, és azt javasolja, hogy a küszöböt emeljék fel az aktuális minimálbér szintjére, amellyel éves szinten mindössze 1 milliárd forintból további 1,5 millió rászoruló juthatna ingyenes állami jogsegélyhez. Naponta közel 1600-1800 önkéntes segítségére van szükség ahhoz, hogy a hazai kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz és műtéthez rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleményében kiemelte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben jelentkeztek véradásra, ezért a biztonságos ellátás fenntartása érdekében fokozottan számítanak a lakosság segítségére. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet az országos véradási helyszíneken. Mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását a Tesco, és a Financial Times értesülései szerint már pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén. Az érintett közép- és kelet-európai divízió összesen 561 üzletet működtet, és több mint 22 000 munkavállalót foglalkoztat a térségben, így egy esetleges kivonulás rengeteg embert érintene. A brit kiskereskedelmi óriásnak ez az egyetlen számottevő piaca az egyes Királyságon és Írországon kívül, az eladás gondolata mögött pedig a szlovákiai erősödő verseny, valamint a fokozódó szabályozói nyomás állhat.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az összes fontosabb külföldi deviza tovább gyengült a forinttal szemben. Az angol font ára kevéssel 417 forint felett alakul, a svájci frank jegyzése pedig alulról súrolja a 386 forintot, az euró kicsivel haladja meg a 356 forintot, míg az amerikai dollár árát a 311 forintos szint felett jegyezték. kedden térségünkben a napsütés mellett már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és az északkeleti tájakon záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szél élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: jó, a Taylor Swift Opalai című dala itt a Sunshine-ban szólt, pontosan 3:40 és megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom.
0: Hello. Szia Laci, itt áll alkoholt, mielőtt autóba ültél?
1: Dehogy.
0: Na, én neked elhiszem, mert régóta barátok vagyunk, de a rendőr nem fogja, csak azért, mert azt mondod, hogy nem, hanem nem már szoktam. Dugja oda az alkohol szondát a képedbe. Már amikor működik, nemrég mesélte egy barátom, hogy ő is beleszaladt itt egy szondáztatásba. Előtte való két nappal fogyasztott alkoholt. Tudta egyébként, hogy nincs a szervezetében, de azért mégiscsak ilyenkor az emberben benne van egy kis félsz, hogy mégis mit mutat majd a szonda. Megállt az első ellenőrzőponton, onnan azt mondták, hogy menjen tovább a másodikhoz, ott nem volt ellenőrzés, a másodikon pedig azt mondták, hogy nem működik a szonda. Fogyasztott alkoholt? Mire ő azt mondta, hogy természetesen nem. Na jó van, akkor menjen. Mire ő visszakérdezett, hogy de komolyan, hétfő reggel valaki ittas, azt mondja ne a rendőr neki, hogy nem is hinni, hogy menjen. Uh-huh. Mert ugye itt van, a hétvége, így van, nem feltétlenül arról van szó, hogy már rögtön indítás vagy indulás előtt még egy felszálló ágban lévő alkohol működne a szervezetben. Biztos olyan is van persze, hogy valaki úgy dönt, hogy egy köműves aktimellel meggyorsítja a folyamatot, és önt önmagába is purít, ahelyett, hogy az autóba önteni az adalékanyagot, de ez leginkább azért veszélyes, ez az alkohol és vezetés kombinációja, mert alattomos, mert azt mondod, hogy hát de én az előző éjszaka ittam. Aha. Csak nem tudod, hogy mikor megy ki belőled.
1: Ez így van.
0: És ezért lehet jó az az új fejlesztés, ami egy csuklópánt és a bőrön át távozó alkoholból számítja ki a véralkohol szintet. Nem tudom, mennyire lesz pontos, tételezzük fel, hogy nagyon pontos, és egyelőre még csak annyit jelezne, hogy ne ülj autóba, vagy ne indíts autót, mert még van benned alkohol. A későbbiekben össze lenne kötve a fedélzeti komputerrel, és már nem is hagyná, hogy beindítsd az autót. Erre mit mondtunk, Lacival? Kihúzzuk a dugót.
1: Le kell venni a kezedről. Ennyi. Kész. Rárakod a haverodra, akivel meg nincs semmi, mondjuk. Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szintmérés az órákban, például, vagy a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, vársz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szintmérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
0: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt.
1: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feles még be,
0: micsoda?
1: Ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33. Tehát
0: igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van, mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok, persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy. Na jó, van még egy, meg még egy.
1: A gyerekkorom másik nagy élménye az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és, illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
0: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőbe mászkál az otthonaikban.
1: Próbáld meg ezt Japánban. Na, ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsid van, akkor a motorjogsid, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
0: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, tudom, Dombrádon jártam, és a kereszteződésből balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékez nem kellett, lett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
1: És csak egy modell. Mi foglalkozás? Én vagyok a kerékpár modell a kerékpár utakon.
0: Mit mondhatott otthon, hogy persze, drágám, már elindultam haza, 4 métert jutott, az is rossz irányba, vagy rossz helyen.
1: Igen.
0: Szóval igen, ez így benne van. Nyilván valamennyi tűrés határ igen van benne, de ha meg hozzáteszük azt, hogy kerékpárral is lehet balesetet okozni, vagyis hát azzal leginkább elszenvedni lehet sajnos balesetet, mert nem egy olyan eset volt, ahol bár nem volt nálam szonda, hogy megszondáztassam, de hogy éjszaka a főúton a kivilágítatlan szakaszon úgy kerékpározott, vagy tolta, vagy nem tudom mit csinált, hogy csak akkor vettük észre a fickót, amikor elmentünk mellette. Uh-huh. Tehát ott mindenkinek óriási isteni szerencséje volt, hogy nem akadtunk össze, mert nem láttuk.
1: Igen. Úgyhogy tényleg óvatosan, ha valaki azt hiszi, hogy elmegy egy szórakozó helyre, és majd egy ilyen bérelt rollerrel hazamegy, az ugyanolyan ittas vezetésnek számít, és ha van autójogosítványa, vagy van motorjogosítványa, akkor ezeket szépen elveszik.
0: Az baj. Na hát a kérdés pedig az egyébként, hogy hogyan lehet ennek elejét venni, milyen szabályt vezetnél be, hogy kevesebben üljenek ittasan volán mögé. Ez a ma reggel kérdése. 7 óra 51 perc van, amíg válaszolgattok rá, addig játsszuk a jó zenéket, és illetve SMS, illetve Viber számunkon pedig jöhetnek a közlekedési információk is. Ami fontos, hogy például Debrecenben több helyen is torlódás van, például a Kossuth utcán átépítés miatt mindenképpen óvatosabban legyetek, illetve Nyíregyházán a Ferenc körúton két helyen is van minimális lezárás a temető irányába a szélső sávba, ott közmű fedlapokat helyeznek szintbe. Mi pedig behelyeztük Rihanna dalát, ez a Don't Stop the Music. Please don't stop.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
6: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
7: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt és türelmet az utakon, ezt kívánjuk, és hogy milyen információk vannak Debrecen utcáiról, ezt például most Horváth László gépjármű szakoktatótól tudjuk meg. Mire figyeljenek az autósok, szervusz?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát torlódásra ébredtünk, mert a tegnapi naphoz képest teljesen megváltozott a város közlekedése. A Kossuth utcán a körülbelül ott a Csokonai Színház magasságában lezártak kettő darab sávot, tehát a buszsávra terelnek ki mindenkit, és ott nagyon-nagyon óvatosan menjünk, mert a busz megáll előttünk, tehát a torlódás várható. A Nádor utcától a Bentérig szintén, valamint visszabontották a Füredi út Csigekert előtti szakaszát, és ott megint csak egy sávon kell lehet közlekedni 30 km/h sebességkorlátozással, valamint a Sámsami úton a bevezető szakaszon óriási torlódás van. Hát az egész városban nagyon nagy figyelmet és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
2: László, köszönjük, jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Egy teljesen új, önálló és zöld városközpont jöhet létre Debrecen déli részén. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés tiszapárti többsége, a Mi Hazánk Nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülést. A jogszabály szerint a módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalba lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. Bevezetik az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 év életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Alkotmányos ellenállást hirdetett Orbán Viktor az alaptörvény 17. módosításának elfogadását követően, hangsúlyozva, hogy Magyarországnak joga van fellépni a köztársasági elnök hivatalától való megfosztása ellen. A döntés után a Fidesz parlamenti frakció vezetéséről lemondott Gulyás Gergely, míg Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, az új módosítással lezárult az előző kormányzati struktúra közjogi átalakítása. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, ám a szervezet operatív tevékenysége csak nagyjából fél év múlva indulhat meg hazánkban. Gálik Zoltán egyetemi docens elmondta, a hivatalos belépést követően egy 6 hónapos felkészülési időszak kezdődik a jogszabályok harmonizációjára és a magyar-európai ügyész kinevezésére. Az unió büntetőjogi jogkörökkel felruházott szerve ezt követően már önállóan nyomozhat, vádat emelhet, és vagyonokat is lefoglalhat az EU-s pénzeket érintő visszaélések esetén. Egy teljesen új, önálló és zöld városközpont jöhet létre Debrecen déli részén. Az önkormányzat tervpályázatot hirdetett a Majorsági Földek, a Salakmotor stadion és a Volt repülőtér környékének hosszú távú fejlesztésére. A fenntartható övezet lakó, oktatási és szabadidős funkciókat egyesít majd, a végleges koncepciót pedig a lakosság és a civil szervezetek bevonásával alakítják ki. Már negyed százados múltra tekint vissza az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája, amelynek alkalmából jubileumi programokkal és faültetéssel ünnepeltek a szervezők Debrecenben. Az évforduló tiszteletére elindult a zenés esték, a Nagy Erdő hangverseny sorozat és a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán. A rendezvény nyitányán a nemrég elhunyt Vásári Tamás zongora művészről emlékeztek meg, a következő napokban pedig hazai és nemzetközi hírű professzorok, valamint tehetséges fiatalok adnak majd koncertet a közönségnek. Esti és éjszakai kiképzési repüléseket végez a héten a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülő dandárja. Emiatt hétfőtől csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között megnövekedett zajhatásra kell számítani. Az éves kiképzési terv alapján zajló repülések Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, valamint Kaposvár térségét érintik. A katonasság a légvédelem folyamatos biztosítás a érdekében kéri az érintett lakosság megértését és türelmét.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében kedden a napsütés mellett már gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és a nap folyamán záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szél is élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos szélük is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Csak jó zene, ez a Sunshine FM, Panic at the Disco és a High Hopes, micsoda lendület így a reggelben, 8 óra 11 perc van, és hát sportos órát tartunk, mert ugye jön majd az ilyenkor szokásos sportösszefoglaló Lacival, sőt lesznek majd VB hírek is, és most is a sportvilága felé kanyarodunk, ugyanis a vonal végén Kovács Kokó István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke.
1: De ezt box nyelven így szokták felkonferálni, nem? Hölgyeim és uraim, a piros sarokban az olimpiai világ és Európa bajnok Kovács Kokó István!
0: Jó reggelt! Szia!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Sziasztok, mikor reggelt, hallottam reggelt, ezt utoljára, amikor így konferáltak fel?
2: Már mérkőzésen annak már 24 éve, de ha rendezvényre hívnak valamiért, ez még mindig már elnézést, de hogyha berögzött a konferenciéknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. De szeretem, jól hangzott.
0: Hát mégiscsak jó együttállás az egyébként, hogyha valaki úgy lehet egy sportszövetség elnöke, hogy közben ugye ő hatalmas sikereket ért el az ökölvívásban. Tehát, hogy ez az igazi, amikor ugye te végigjárhattad azt a ranglétrát és elértél a csúcsra, majd utána viszed tovább a hátadon, meg a te segítségeddel ugye a szövetséget. Na, és hát most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk el, egy újabb óriási esemény, ami Nyíregyházán lesz, a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokság, ami holnap veszi kezdetét és szombatig tart.
1: Uh-huh. Miért a Nyíregyháza? Úgy látom, hogy keresitek a partnereket, legutóbb Tatabánya volt a helyszín.
2: Igen, a 2024 novemberében felállt új elnökség és az új elnök személyemben azt a célt tűzte ki maga elé, hogy először is persze rendet kellett rakni, tehát borzalmas állapotban vettük át a szövetséget. Konkrétan arra az évre, és november 9-ét írtuk, még a felnőtt magyar bajnokság nem volt megrendezve, ki se volt tűzve a helyszíne, se az időpont, tehát ott akkor gyakorlatilag két hét alatt kellett partner találni, az akkor nem is sikerült, úgyhogy kénytelen volt a szövetség önállóan megrendezni Budapesten, lényegesen kevésbé szakmailag alátámasztva

0: Papp László elit körvívó magyar bajnokság, és erre mindig kerestünk stratégiai nagyvárosokat, akikkel együttműködve tudtuk ezt megvalósítani, nem csak azért, mert hogy a létszám itt kiemelten nagy, mert van ennél nagyobb létszámú verseny, például akár a Bornemissza, ami Egerben van, ott 500 fölött, 500 környékén van az indulók száma külföldiekkel közösen, vagy a Bocskai emlékverseny, ott is rendre 200-250 indulóval számolunk. Itt a magyar bajnokságon most azért, hogy a magasabb színvonal megvalósuljon, ezért redukáltuk az indulási lehetőséget, itt csak 130-an nevezhettek, a 130 legjobb magyar, de ahogy mondtam, stratégiai partnereket kerestünk, és ezzel jártam jó pár hónappal ezelőtt nagyon is barátommal, lent voltunk talán ott valahol a Tiszán csónakászon, és akkor kezdtünk arról beszélgetni, hogy régen milyen jó versenyek voltak Nyíregyházán. Volt a Sóstó kupa, ahol én életem első ökölvívó mérkőzését vittem, és akkor jött tényleg a gondolat, hogy hát mi nem rendezünk nálatok is magyar bajnokságot. Rengeteg helyen rendeztünk az elmúlt időszakban, Kisvárdától kezdve, Tatabányán keresztül, Székesfehérvár, és sok-sok nagyvárossal, Tatabánya, hogy említetted, sikerült egy nagyon jól működő együttműködést összerakni, és akkor jött az ötlet és a gondolat, hogy hát Nyíregyháza nem csak, hogy kiérdemelte már régóta, de olyan felnőtt versenyzői vannak most is, sajnos pont az egyik kislány nem tud elindulni az életkor kapcsán, de például Petra Milán címvédőként érkezik haza.
1: Igen, Patricia pedig Brandenburgban van, Németországban, és döntőt vív ma.
0: Döntőzik, igen, és azért szurkolunk neki nagyon, de régen is nagyon jó bunyorsok voltak itt, Balogh Vilitől kezdve Váradi János innen indult el az útját, vagy annak idején Nagy Lajos, vagy Kovács Ricsi, nem is olyan rég, tehát Nyíregyháza mindig is nagyon jó volt tradicionális az ökölvívásban, de még talán soha nem rendezett felnőtt magyar bajnokságot. Pár évvel ezelőtt egy utánpótlás magyar bajnokság már volt itt, és akkori tapasztalatok alapján a sport vezetése a szövetségnek azt mondta, hogy biztos nagyon jó partnerek lesznek, és ez megvalósult, tehát a Nyíregyházi Sportcentrumnál tökéletesebb partnert elképzelni sem tudunk, úgyhogy én nagyon nyugodt vagyok, a sajtótájékoztatón még egyszer átnéztem a dolgokat, én nagyon nyugodtan megyek le holnap Nyíregyházára, mert biztos vagyok benne, hogy a 103. Papp László ökölvívó magyar bajnokság az egyik, hanem a legjobb magyar bajnokságunk lesz.
2: Hát nagyon hosszú út van mögöttetek, és lassan ideje megállapodni, letelepedni, úgyhogy akkor tudjuk javasolni a kisvárosunkat. Mire számíthatnak a nézők? Tehát ugye a résztvevők számát ismerjük, azért név szerint most hosszú lenne felsorolni, információkat persze mindenki kaphat, hogyha egy kicsit utána néz, de a nézők mit kapnak, amikor megérkeznek majd? Ugye ez egy több napon át tartó megmérettetés, ami ugye szombaton teljesedik majd ki, tehát szerdától szombatig mire készülhetnek?
0: Követve a World Boxing szabályrendszerét, a magyar ökölvívás is, mint átléptük a World Boxinghoz, 10-10 férfi és női súlycsoportban rendez versenyeket. Ez azt jelenti, hogy 20 döntővel találkozhatnak majd a szombati napon a nézők, ezt két programban fogjuk lebonyolítani, odáig pedig a selejtezők, azok minden egyes súlycsoportban az indulók létszámától függően lesznek majd megrendezve. Naponta legalább, és mivel csak egyetlen egy ringet viszünk le, pontosan azért, hogy a koncentrációt ne kelljen megosztani, csak középen egy darab ringben lesz majd az esemény megrendezve, ezért minden napra legalább 30-40 mérkőzés vár a kilátogatókra. Ez 6-7 órás programot is jelenthet, ez a selejtezők alatt. Az elődöntők már, ott már csak 20 elődöntő lesz, azaz 40 pár lesz a pénteki napon, és akkor a vasárnap, vagy szombati napra maradnak majd a döntők. Én nagyon remélem, hogy nagyon magas szintű ökölvívást láthatunk. Nem kiemelten, vagy nem megnevezetten válogató ez a magyar bajnokság, de szeptember 15-én kezdődik a felnőtt Európa-bajnokság Bulgáriában. Aki ott szeretne a csapatba kerülni, és végigedzette az egész évet, és végigversenyezte, és jól teljesített az egész évben, annak itt a magyar bajnokságon is el kell indulnia, el is indul, talán egy kivétellel van olyan, egyetlen egy versenyző, valaki sajnos nem indult el ezen a magyar bajnokságon, pedig nagyon reméltük. Az összes többi bunyósunk, olimpikonjaink, Akaló Filiptől kezdve, Hámori Lucán át, Kukta Vladislava, aki remekül teljesít, mindenki ott van az indulói listán, és biztos vagyok benne, egy jó páron azzal a szándékkal érkeznek a Nyíregyházára, ahol ott lesz természetesen a szövetségi kapitány is, hogy Emmanuel Renzini a magyar bajnokság után kb. 2-3 héttel lesz kinevezve a csapat, aki majd utazik az Európa-bajnoksága, hogy ott legyen ebben a csapatban az ő neve is.
1: Említetted, hogy sok mérkőzés lesz, de közben is vannak azért programok, például egy kiállítás, egy vándor kiállítás, amit elhoztok, hiszen ugye 100 éve született Papp László. Ezt is meg lehet tekinteni a Continental Arénában?
0: Ez a teljes év Papp László emlékév, hiszen

0: magyar sport számunkra a legnagyobb legendája, de ha nem a legnagyobb, akkor Puskás Öcsi bácsival maximum kézen fogva, egy szinten állva a magyar ökölves, a magyar sport legnagyobb legendája. Ezt az évet teljes egészében az ő emlékének szenteljük, hiszen 1926. március 25-én született. Azon a napon, a születésnapján tartottunk már egy nagy rendezvényt. Itt Budapesten volt egy profi ökölvívó gála, ahol megalakítottuk a magyar híres, magyar box hírességek csarnokát. Ez a nap lesz innentől kezdve minden évben a magyar ökölvívás napja. Rengeteg eseményt bonyolítottunk le azon a napon, egy nagy nemzetközi szimpóziumot is tartottunk. Ez a második ilyen nagy eseményünk, amikor Laci bácsi emléke előtt tisztelgünk, és az évelején elkészített vándorkiállítást, azt most levittük természetesen Nyíregyházán, és valóban a Continental Arena első emeletén, ott van egy gyönyörű szépen berendezett terem, ott látható Laci bácsinak mind a három olimpiai bajnoki aranyérme, rengeteg különleges relikvia, többek között a WBC világbajnökével, amit már idősebb korában kapott meg, hiszen sajnos nem engedték őt indulni, de rengeteg családi fotó, olyan fotók, amikkel még talán nem is találkozhattak az emberek, mert a Babs család most, amikor ezt a kiállítást szerveztük, akkor a sportmúzeummal és a Babs családdal közösen kutattuk fel az összes olyan relikviát, még Laci bácsi kesztyűje is ki van állítva, tehát mindenféleképpen érdemes nem csak a box szeretőknek, vagy a sport szeretőknek, de bárkinek szerintem egy életre szóló élmény megnézni egy 100 éve született sportlegenda relikviáit.
1: Na hát köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és hát jó ezt hallani, amikor még el sem kezdődött a rendezvény, de már elégedett vagy a hozzáállásra. Szerintem ennek Kőhalmi Riáda Sportcentrum ügyvezetője maximálisan örül most.
0: Sokat dolgozunk, nagyon sokat dolgozunk, Ricsi, és köszönjük is neki.
2: Hát aki pedig szereti az ökölvívást, akkor azt gondolom, hogy ez egy örömünnep lehet számára. A 103. Papp László Elit Ökölvívó Magyar Bajnokság ugyanis Nyíregyházán holnap veszi kezdetét, és szombatig rengeteg mérkőzést láthatnak az odalátogatók. Kovács Kokó Istvánnak, a Magyar Ökölvívó Szövetségének elnökének pedig köszönjük a beszélgetést, és ezt a kis időutazás és kalandozást. Minden jót!
1: Köszönjük szépen, és aki veled szeretne találkozni, akkor ott a bajnokságon lehet.
0: Holnap tudok vagyunk minden. Minden magyar ökölvívóra számítunk, ott lesz. Erdői Zsoltól kezdve régi nagy bajnokaink, Váradi Jancsi, mindenki átjön Nyíregyházára, mert most Nyíregyháza lesz Magyarországon a box fővárosa.
2: Azt gondolom, hogy megfelelő volt a mézes madzog, amit elhúztál. Köszönjük még egyszer.
1: Köszönjük
2: szép szépen. Napot, szervusz, szia, szia. 8:21 van, és jó zenéből sincs hiány. Itt van például Dr. Béres. Itt van.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek, melyek a legfrissebbek a világból, Laci.
3: Azért vb-zünk egy picit, még hogyha nem is volt mérkőzés, de innentől kezdve azért jönnek az igazi fontos mérkőzések, például a francia-spanyol mérkőzés majd az egyik elődöntő. Gyászszünettel kezdődik majd a meccs, hiszen 10 éve volt a nizai terrortámadás, és ennek évfordulója alkalmából a francia válogatott kérte, hogy legyen egy gyászszünet, és ez a FIFA hozzájárult. Sajnos ez egy ilyen szomorú esemény volt, a nizai polgármester indította ezt el, és aztán Franciaország is csatlakozott, és aztán így a foci VB-n is. Sajnos van még egy szomorú esemény, ugye volt már egy gyászszünet a legutóbbi mérkőzésen az egyik dél-afrikai játékos Adams tiszteletére, és hát ugye végig söpört a hír, hogy talán önkezével vetett véget életének, úgyhogy játszott a világbajnoki mérkőzéseken, mindegyiken pályára lépett. A párja szerelme búcsúzott tőle, nagyon megható szavakkal, senki nem tudja egyelőre, hogy mi az oka. A nagymamáját veszítette el pont a világbajnokság ideje alatt. Hogy ez viselte meg annyira, azt nem tudjuk, egyelőre rendőrségi nyomozás van, de minden esetre ez egy döbbenetes tragédia, hogy ott vagy a világbajnokságon, tulajdonképpen tovább is jutsz a csoportba, jól is szerepel a dél-afrikai válogatott, és aztán sajnos eldobta az életét, legalábbis jelenállás szerint. Neymar viszont eldobta a focit, vagy legalábbis a válogatottságot mindenképp. Lehet, hogy a focival is végleg felhagy, de gyorsan vigasztalódott, elment egy póker versenyre, mert hogy ő egyébként póker nagykövet is, és rendszeresen pókerezik különböző versenyeket. Most az egyik legrangosabb ilyen versenyre hívták meg, és ott indult. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy milyen sikerrel. Ott azért mondjuk reklamálni, szimulálni és a többit kicsit nehéz.
2: Hát szerintem azért, ő ott is megoldja.
3: Na más jellegű.
2: Meg megóvni lehet, igen, hogy az igen. Nem úgy volt, meg csaltak, meg pislogott, meg számolt alapokat, meg mit tudom én, micsoda. Így elképzelem, hogy na és 5 év múlva, amikor majd így úgy emlegetjük Neymart, hogy az egykori labdarúgó csillag, és ül ott a pókerasztalnál, szakállasan, pocakosan. mert ugye ez szokott általában következni, hogy az élsportolók, miután abba hagyják a sportot, hát az a kiló, ami előtte nem tudott feljönni.
3: Láttad Ronaldót? Nem hát, Cristianót, a másikat, a Brazilt.
2: A Brazil
3: Ronaldót, igen. Hát ő egy kicsit testesebb lett, igen. De nagyon sokan egyébként, akiket látunk a világbajnokságon, tartják a súlyukat. Tehát egy Beckhamről nem mondható ezt. Jó, mondjuk ilyen feleség mellett nem is lehetne.
2: Hát nem engedheted el magad.
3: Semmi, ki van porciózva, kis abban reggeszel, kis sárgarépát, meg egy kis zöldbabot, kész, ennyi. Egyébként milyen érdekes, annyira megváltozott például Beckhamékkel kapcsolatban a véleményem, amióta láttam azt a dokumentumfilmet róluk, hogy mi mentek keresztül, sokkal pozitívabb lett a kép. Nyilván ezeket te nem láttad, csak amit
2: egy
3: kifelé láthattál.
2: Fotót, néhány videót.
3: Igen, és akkor úgy elképzelted az életüket, de valóságban teljesen más volt. Amit ők kaptak a brit sajtótól, azt azért nem kívánhatjuk senkinek. Tehát azért nagyon csúnya dolog volt. Visszatérve egyébként a foci VB-re, utána jön majd az argentin-angol mérkőzés. Az argentin válogatott pedig kérte, hogy lehetőség szerint az idegenbeli sötétkék mezőkben szeretnének pályára lépni, tehát nem a kék-fehér csíkosban, amiben
2: nem
3: mindig láthatjuk. Igen, tehát nem az, hanem a sötétkékben. És nem nagyon értette senki, hogy hát igazából az nem az a hagyományos argentin mez. Viszont 1986-ban, amikor Angliát legyőzték, és Diego Maradona szerezte azt a kezezős gólt, Isten keze, ahogy hívják azóta is ezt a gólt, hát ma már ez lehetetlen lenne a VAR vizsgálat miatt, szóval akkor a sötétkék mezben játszottak, és ebből a tiszteletből, hagyományból, illetve hogy akkor sikerült Angliát legyőzni, ezért szeretnének ma sötétkékben játszani. Más kérdés, ha meg nem jutnak tovább, akkor meg majd az lesz, hogy megmondtam, hogy a világos kék fehérben kéne játszani.
2: Eddig mindig az eredeti mezünkben győztünk a világbajnokságon, most minek cseréltünk.
3: Igen.
2: Én nagyon kíváncsi leszek, azt nem értem egyébként.
3: Nyugtass meg, hogy Argentinára fogsz fogadni, mert akkor biztos van esélyük az angoloknak.
2: Biztos vagyok benne. Még nem tudom mennyivel, de tervezem. Én azon lepődtem meg mostanában, hogy mitől lett divat Messit utálni. Persze nyilván vannak kivételek, mert mondjuk én sem utálom, meg ugye rengeteg rajongója van, de hogy úgy tűnik, mintha most állandóan az argentinokat bántanák.
3: Igen, és inkább az, hogy sokan azt mondják, ilyen összeesküvés elmélet már megint, mint a legutóbbi VB, hogy nyomják az argentinokat.
2: Tehát a portugálok nyernek.
3: Szeretnék, hogy ők legyenek megint a világbajnokok, mert ez volt 4 éve is, nem, hogy Messinek az utolsó VB-je, akkor búcsúzom már úgy, hogy megnyerik a világbajnokságot.
2: Hát igen, Ronaldónak meg nem is volt még.
3: Neki
2: ilyen,
3: meg nem volt.
2: És úgy búcsúzik.
3: Pontosan. Úgyhogy ezért nem vette el eddig a párját. Majd most, hát ha most már feladja. Szóval nem tudom miért, pedig szerintem most játszik torony magasan a legszimpatikusabban. Tehát, hogy jól játszik, hát az a gól öröm, amit most itt a legutóbbi meccsen, amikor gólt lőtt és kiszaladt, nagyjából úgy, mint egy 18 éves, aki élete első gólját szerezte. Önti a rekordokat, már 20 gól fölött jár. Tehát ilyeneket nem nagyon láthat az ember, és szerintem mi már nem is biztos, hogy fogunk látni ilyen világszer.
2: Az utolsókat látjuk egyébként a játékából. Igen, tehát azért igen. Szerintem élvezzük ki, még hogyha nem is szeretjük a személyét, bár azt nem tudom, tehát, hogy aki bántja a szemét, nem hívta meg a kocsmába, igen. Vagy tartozik neki, nem is értem.
3: Ő aztán tipikusan nem az a személyiség, hogyha ránézel.
2: Nem
3: látsz semmi ilyen bulvárbotrány, meg semmi.
2: Nem, nincs műesés. Sőt, én azt láttam egyébként, amennyit meccset láttam tőle, hogy ő nem is bánt másokat a pályán.
3: Egyetlen egy olyan szabálytalansága volt, amit vitattak rögtön még az első fordulóban, ahol hát éppen ki lehetett volna állítani, amikor hátulról rálépett a lábára a játékosnak, de azt leszámítva tényleg őt inkább rugdossák, mint ő. Maradonát nagyon szerettem, mint játékost, de őt kevésbé kedveltem amiatt, mert ő viszont szeretett gurulni, színészkedni. Volt benne egy kis Neymar-féle effektus, de Messiben még ez sincs. Tehát az argentinokra inkább jellemző, ugye unblock az egész csapatra, tehát Messi még ilyen szempontból is kilóg. Ő megrúgják, feláll, megrázza magát, és megy tovább. Tehát nem látod azt, hogy percekig fedreng a földön.
2: Meg legutóbb volt valami, amit nem nagyon értettem, hogy összetűzésbe került a bíróval, és akkor azt is úgy hozta le a sajtó, hogy ott vergődött vele, miközben csak a tiszteletét szerette volna kiharcolni. Nem nagyon értem.
3: Hát ezt nyilván azok, akik nem nagyon kedvelik mondjuk az argentin válogatottat, vagy akik nehezen emésztették meg, hogy mondjuk idáig jutottak, mert sokan szurkoltak annak, hogy Egyiptom például győzze le őket, és közel is álltak ehhez. Szerintem az a VB meccse volt ilyen szempontból. Még akkor is, hogyha nekem teljesen mindegy volt, mert egyik csapatnak sem szurkoltam úgy külön. Tehát, hogy nyert, de hogy az tényleg a VB egyik legizgalmasabb mérkőzés.
2: Az biztos,
3: volt.
2: Az biztos. Szóval én megteszem az argentinokat is, és az angolokat is, és kíváncsi leszek az univerzumot, mennyire zavarom ezzel
3: össze. 11-es rugások lesznek.
2: és reggel 6-ig.
3: Ebben biztosak lehetünk. Ma egyébként, hát egy sejtelmes posztot rakott ki a Nyíregyháza Spartacus. Nevezetesen elképzelhető, hogy akkor érkezik egy új játékos, általában akkor jelennek meg ilyen posztok. Illetve hát a debreceniek meg szurkolói ankétot tartottak, jól fogynak a bérletek, és ha jól emlékszem, 1500 forint lesz egységesen a belépő a VIP kivételével majd a nemzetközi kupa meccsükre, úgyhogy erre sem kell másokat várni, hiszen ahogy vége a világbajnokságnak, indulnak majd a magyar bajnokik is, illetve hát a hazai bajnokság július 24-e péntek az első játéknap.
2: Hát az jövő
3: minden,
2: péntek.
3: Így van, ha minden így marad. Ács Alíz és Darai Laura pedig utazhat majd Eugene-be a világbajnokságra, két debreceni atlétáról van szó, akik fantasztikusan teljesítettek az U20-as, U23-as országos bajnokságon. Nem csak megnyerték a kategóriájukat, hanem teljesítették a VB szintidőt is. A világ egyik legnevesebb pályája és legnagyobb ilyen atlétikai stadionja a Eugene-i. Ott lesz a világbajnokság, a korosztályos VB, és utazhatnak majd a debreceniek is, úgyhogy gratulálunk nekik.
2: Büszkék vagyunk rátok. Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott 100%-os teljesítménnyel várja a keddi spanyolok elleni világbajnoki elődöntőt, a szövetségi kapitány Didier Deschamps pedig VB rekordot dönt. A csapatot 2012 óta irányító szakembernek a keddi lesz pályafutása 26. világbajnoki meccse, ezzel lehagyja a német Helmut Schönt, akivel eddig társbérletben állt a vonatkozó rangsor élén. Egyéb iránt a kétszeres győztes franciák történetük során 8-szor jutottak be a négy közé, ennél többször 13-szor, csak a németek voltak erre képesek. Didier Deschamps szövetségi kapitány együttese sorozatban 3-szor került be a VB elődöntőbe, hasonló szériát korábban csak a brazil csapat és az egykori NSK válogatottja tudott produkálni. Négyes sorozattal egyedül Németország büszkélkedhet 2002 és 2014 közötti időszakban. A franciák 100%-os teljesítménnyel várják a dallasi összecsapást, sőt a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak a svédeket 3-0-ra, Paraguayt 1-0-ra, az előző tornán negyedik helyen végzett marokkóiakat pedig 2-0-ra győzték le. Utóbbi mérkőzésen Kylian Mbappé kisebb sérülés miatt a 77. percben elhagyta a pályát, de a válogatott tájékoztatása szerint a góllövő listát holtversenyben Lionel Messivel 8 találattal vezető támadó vélhetően rendben lesz az elődöntőre. Csapatának szüksége is lenne a Real Madrid 27 éves csatárára, mivel a franciák legutóbb csak nem 5 éve a Nemzetek Ligája döntőjében győzték le a spanyolokat, csak 2-1-es siker során a győztes gólt éppen Mbappé szerezte. Azóta a legutóbbi Európa-bajnokság elődöntőjében és a tavalyi Nemzetek Ligája rájátszásában egyaránt a rivális győzött, de sem számára is különleges lesz a következő két összecsapás, mivel már korábban eldőlt, hogy a torna után távozik a posztjáról. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok, hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mario Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel, edzőként két világbajnoki címet viszont csak az olasz Vittoria Pozzo nyert 1934-ben és 1938-ban. A világbajnokság első elődöntője ma este 9 órakor kezdődik.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: felül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
3: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Egy aláírás már megvan az alaptörvény 17. módosításához. Nem kell külön igényelni az iskola kezdési támogatást, de az egyszülős családoknak érdemes tájékozódni. A görögdínje forgalmazóknál indul országos ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Már aláírta az országgyűlés elnöke és továbbította a köztársasági elnöknek az alaptörvény 17. módosítását, amelyet hétfő délután 139 igen szavazattal fogadott el a parlament. A kormányfő által benyújtott új jogszabály hatályba lépésével megszűnik a hivatalban lévő államfő megbízatása, 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumok idejét, a bírák kezdeményezhetik a kúria elnökének visszahívását, és létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal is. Nem kell külön igényelniük a szülőknek a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, azonban az egyszülős családoknak érdemes ellenőrizniük a magyar államkincstár nyilvántartását. A két részletben érkező rászoruló és speciális nevelési igényű gyermekek után járó juttatásra az egyedülálló szülők is jogosultak, de csak akkor, ha a kincstár eként tartja őket számon. A státusz megléte az ügyfélkapun, a kormányablakokban vagy az ügyfélszolgálatokon ellenőrizhető és módosítható. A támogatás első augusztus 24-ig esedékes utalása előtt. A görögdínje forgalmazóknál indít országos ellenőrzéseket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, kiemelten vizsgálva a termékek származását, jelölését és minőségét. A szakemberek a nagybani piacoktól az útmenti árusokig ellenőrzik a nyomon követhetőséget, a higiéniát, a darabolt termékek kezelését és a kötelezően kihelyezendő magyar zászló meglétét. A hatóság emlékeztetett, hogy a tavalyi ellenőrzéseken 485 egységet vizsgáltak, és a szabálytalanság miatt több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki, miközben 308 kiló dinnyét kellett megsemmisíteniük. A Debreceni Egyetem kérdőívét kitöltő több mint 7550 válaszadó, mintegy 90%-a tartja fontos célnak az egyetem téri park felújítását. A felmérés szerint a legnagyobb lakossági igény a zöld felület növelésére, az akadálymentesítésre, valamint több pad és árnyékos pihenőhely kialakítási rend mutatkozik. A jelenlegi gyöngykavics burkolat megtartását a kitöltők többsége elutasította, helyette jól járható, vízáteresztő, természetes kőzúzalékot javasolnak. A tervezési program összeállítása a civil szervezetek és az önkormányzati szakemberek bevonásával folytatódik. A tényleges kivitelezési munkálatok legkorábban a következő évben kezdődhetnek meg. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikáján a legmodernebb VR szemüvegek segítségével csökkentik a gyermekek szorongását és fájdalmát a különböző beavatkozások előtt. A kis páciensek a speciális szoftvereknek köszönhetően egy interaktív virtuális világba merülhetnek el, így a figyelmüket mese vagy játék köti le a vérvételek, EKG-k és fülvizsgálatok alatt. A One alapítvány támogatásával megvalósuló technológiát elsőként a gyermek sürgősségi ellátásban vezették be, de a tervek szerint hamarosan a hematológiai osztályon és más szakrendeléseken is alkalmazzák majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében kedden a napsütés mellett már gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és a nap folyamán záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szél is élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: De nem csak ez folytatódik 9 óra 13 perckor, hanem 13 perckor, hanem például Nyíregyházán a közműfedlapok helyreállítása, szintbehelyezése, Nyíregyházán

kifelé és befelé is torlódás volt már ma reggel. Bármilyen egyéb infótok lenne, azt mi nagyon szívesen fogadjuk, és hát nagyon szívesen fogadjuk a regisztrációkat is a Sunshine Valent autó játékában. Az autóvadászat ugyanis folytatódik, javában is zajlik. Bárhol egyébként vételkörzetünkben, ha meglátod a kék színű MG3-at, akkor érdemes beregisztrálni, lefotózni, ugyanis ezzel jókora nyereményekre tehet szert, akár magára az autóra nyilván, ami ugye eljuttat majd egy hosszú hétvégére a Hajdúszoboszlói Hotel Aurumba, két fő részére egy kényeztető wellness pihenésre. Szóval az autó is a tiéd a hétvégére, meg a wellness is. De hogy kié, az majd kiderül augusztus 28-án. Akkor lesz ugyanis a sorsolás, hát addig is ugye van időd arra, hogy megtaláld az autót, levadászt, lefotózd és beregisztrálj. Ha pedig már autózás, akkor a Facebook oldalunkon még mindig kint van a téma, és a kérdés adott, hogy milyen szabályt vezetnél be, hogy kevesebben üljenek ittasan a volán mögé. Hogyan lehetne az ittas vezetéstnek elejét venni, ez tehát a ma reggel témája, és rengeteg hozzászólás érkezett, de még van bőven hely az üzenőfalon, úgyhogy a Páros Cinema City Magyarország mozi belépő még kicsikét várat magára, hogy végül is kihez vándorol majd, ez 10 óra előtt kiderül egy sorsolásban. Közben pörögnek a jó zenék is, pörögjön a munkaidő is, teljen kellemesen a napotok, mondjuk egy jó Avicii dallal.

Becky G dalaszolt, ez volt a Shower, 9 óra 31 perc van, ez még mindig a Sunshine FM. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán folytatódik tovább a körforgalom építése, és hát több esetben is jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat és a haladást. Kora reggel és késő este ez ki van kapcsolva, de a nap további részében néha-néha előkerül, amikor a munkafolyamat is olyan fázisba érkezik. Tehát a Stadion utca egy része például Zsák utca, munkagépek dolgoznak, és nyilván az autósokat, kerékpárosokat, gyalogosokat is érinti. Úgyhogy kérnék mindenkit, hogy segítsétek a munkát a szabályos közlekedéssel és a szabálytalan parkolás kerülésével. Aztán fontos tudni, hogy például a Sóstövűti Kórház előtt közműfedlap szintbehelyezés, ez még mindig Nyíregyháza, és szintén közműfedlap helyreállítása a Ferenc körúton, a temető irányában, a szélső sávban. Aztán Nyíregyháza és Nagykálló között Nagyszállás Nyíresnél újabb sebesség és forgalomkorlátozások, ezek érvényesek kerékpárút építés miatt, és a körforgalom építése is itt zajlik. Aztán Debrecenből is jelentettek több helyről torlódást a reggel folyamán. Bízunk benne, hogy azért azóta megoldódni látszik ott is a helyzet. Itt a Füredi úton a Csigakert kereszteződésé, vagy Csigekert kereszteződése előtt zártak le egy sávot mindkét oldalon, ott kifelé és befelé is volt torlódás, valamint a Kossuth utcán az építkezés miatt a buszsávba terelték a járműveket. Közben az üzemanyagok ára egyébként nem változott, azért én erre mindig árgus szemmel figyelek, és a mai napon sem jelentettek semmit. Hát nagyjából 590 vagy 587 a 95-ös, és 608 az átlagára a gázolajnak. És érdekesség egyébként, hogy a régióban nálunk a legmagasabbak az üzemanyagárak, ezek a legfrissebb adatok, ezekről olvashattok egyébként bővebben a sunshine.hu weboldalunkon is. A Facebook oldalunkon pedig jó, ha ott vagytok, és akár be is követitek az oldalt, hogy ne maradjatok le a reggelek, illetve a napok témáiról, érdekességeiről, vendégeiről is, persze az infókról sem. A ma reggel kérdése pedig az ittas vezetéshez kapcsolódik, hogyan lehetne elejét venni az ittas vezetésnek, milyen szabályt vezetnél be, hogy kevesebben üljenek ittasan a volán mögé. Páros Cinema City Magyarország mozi belépő a tét, nem sokára kiderül, hogy kié lesz. Közben pedig szólnak a nyári slágerek is, itt van Gordó dala, ez a Loco Loco.

0: Fate az Insomnia, egy kicsit másképp Bibi Rexával. Ez volt a New Religion, 9 óra 49 perckor a Sunshine FM-en. Az volt ma a kérdés, hogy milyen szabályt vezetnél be, hogy kevesebben üljenek ittasan volán mögé. Jó év a kérdése, hogy megvan a szabály, nem? Igen, megvan, és mégis vannak ittas vezetők, tehát, hogy a jelenlegi szabályon kívül kellene még valami egészen más szabályozás, mint például olyanokat írnak hallgatóink, hogy elvenném az autóját, jogosítvány nélkül lehet vezetni, de autó nélkül nem. Vagy az ilyen felelőtlennek nem kell jogosítvány, legalább egy évre jogsi bevonás, de a legfontosabb a gyakori szondával való ellenőrzés, és így tovább, és így tovább. Rengeteg komment érkezett, úgyhogy gyorsan nem sokára kiválasztunk majd valakit, aki elviheti a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Na de hogy mindezeken kívül mi történt még ma reggel?
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szint mérés az órákban, például vagy a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, vársz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szint mérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
0: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt nézi.
2: De hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feles még be,
0: micsoda, neked mit mutat?
2: Ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra, tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33. Tehát
0: igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van, mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy. Na jó, van még egy, meg még egy.
2: A gyerekkorom másik nagy élménye az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és, illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
0: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőbe mászkál az otthonaikban.
2: Próbáld meg ezt Japánban. Na, ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsit van, akkor ugyanez. A motorjogsit, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
0: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, Dombrádon jártam, és a kereszteződésben balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: És keresd a reggelek témáit a Facebook oldalunkon. 9 óra 52 perc van, és a mai mozi egyet Fekete Ádám vitte el. Neked gratulálunk, páros Cinema City Magyarország mozi belépő. A kérdés adott válasza pedig jogsi elvételével nem, hogy van? Jogosítvány elvétele nem riaszt, vezet anélkül is, az autót venném el véglegesen. Igen, sokan egyébként így közelítették meg, hogy inkább a járgányt kell kivenni az ittas alól, és akkor előbb-utóbb hátha majd megelégeli ő is, és akkor nem tesz majd ilyeneket. Na hát bízunk benne, hogy ittas vezetővel nem találkoztok, meg abban is bízom, hogy ti nem vagytok éppen azok. Jó, mert azt szokták mondani, akinek nincsen hangos szomszédja, akkor az ő maga az, vagy idegesítő szomszédja, úgyhogy remélhetőleg ittas vezetés mentesen telik majd a mai nap. És az a nap egyébként, amikor 28-29 fok lehet, nem várható fronthatás, derültékből egy-egy zápor azért előfordulhat, gomoly felhős időjárás is, de nagyrészt a napsütésé lesz a főszerem, szóval nyári ruházat esernyővel én ezt a kombinációt javaslom. A következő napokban pedig némi emelkedés lesz majd, melegedés, és visszatérnek majd a 32-34 fokok is, de ennél többet egyébként úgy néz ki, hogy a meteorológia egyelőre nem jelez. Köszi mára is a figyelmet, veletek volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Csodás napot, ciao!
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontvárúbuliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számlacsomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
6: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Alkotmányos pucsnak nevezte az alaptörvény 17. módosítását Dajcs Tamás. Több mint 62 000 adózót figyelmeztet a NAV. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Büntető feljelentést tett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hűtlen kezelés gyanúja miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és a MedCenter Kft. Között húzódó milliárdos jogvita kapcsán. A tárcavezető szerint a kórházat súlyos vagyoni hátrány érhette egy korábbi elszámolási vita miatt, amelynek teljes pénzügyi kockázata felhalmozódott kamatokkal együtt mára elérte a 14,5 milliárd forintot. A miniszteri lépést követően az Országos Kórházi Főigazgatóság július 13-án azonnali hatállyal vissza is vonta a Borsodi Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatójának vezetői megbízatását. Alkotmányos pucsnak nevezve az alaptörvény 17. módosítását a Fidesz európai parlamenti képviselői sürgősségi írásbeli kérdéssel fordultak az Európai Bizottsághoz. Dajcs Tamás delegáció vezető és képviselőtársai beadványukban kifejtették, hogy a jogszabály sérti a legalapvetőbb demokratikus elveket, mivel személyre szabott jogalkotással azonnali hatállyal távolítaná el a jogszerűen megválasztott államfőt a hivatalából. Az Unió végrehajtó testület 3 héten belül kell választ adnia az ügyben. Több mint 62 000 adózó mulasztott el határidőre közzétenni a 2025-ös üzleti évről szóló éves számviteli beszámolóját, amelynek letétbe helyezési határideje május 31-én járt le. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint eddig 42 000 érintettnek küldtek ki figyelmeztetést, a többiek pedig a napokban számíthatnak a felszólításra. A hatóság első körben 30 napos türelmi időt biztosít a pótlásra, és ha ez eredménytelenül telik el, akár 200 000 forintos mulasztási bírságot szabhatnak ki, végső esetben pedig törölhetik a cég adószámát és kezdeményezhetik megszüntetését is. Sikeresen elvégezték az első két minimálisan invazív videóasszisztált pajzsmirigy műtétet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinikáján. Az új eljárás lényege, hogy a hagyományos nyaki feltárással szemben egy mindössze 1,5-2 cm-es metszésen keresztül endoszkópos optika segítségével távolítják el a pajzsmirigy beteg részét. Tóth Dezső klinikai igazgató kiemelt, hogy a technika növeli a műtéti biztonságot, csökkenti a kórházi tartózkodási időt és minimális szöveti traumával jár. A módszert a klinika szakemberei az olaszországi Pízában sajátították el, a bevezetett eljárás pedig a jövőben kíméletesebb és esztétikusabb alternatívát nyújt a régió pajzsmirigy betegeinek. Debrecenből éjszaka 1 óra 38 perckor induló mentesítő vonat segíti a Campus Fesztiválról hazaérkezőket július 23-a és 26-a között. A MÁV különjárata megáll Debrecen Csapókert, Apafa, Bocskai kert, Hajdúhatház, Téglás és Újfehértó állomásokon is, majd 2 óra 20 perckor érkezik meg Nyíregyházára. A vasúttársaság felhívja az utasok figyelmét, hogy az éjszakai hazautazás pontos megtervezéséhez és a menetrend ellenőrzéséhez használják a MÁV Plusz mobil alkalmazást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében kedden a napsütés mellett már gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és a nap folyamán záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szél is élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem. 3, 2, 1,
4: go! Hatalmas szeretettel üdvözöljük azokat, akik ma is úgy döntöttek, hogy velünk rádióznak. És ezt milyen jól teszi, hiszen mi ma is gondoskodunk arról, hogy ne maradj le semmiről a megyében élve, közlekedve, vagy akár a programokat tervezgetve. Ma is feldobjuk a napot, de nem csak hasznos infókkal, hanem rengeteg jó zenével.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

halott pénzig tették oda magukat itt a Jaws-ban, szétszeretlek, ez szólt a csapattól, 4:11:04, mi is oda tesszük magunkat, ígérem neked a következő 4 órában, na de nézzük, miből élünk, hiszen

Igen, már is jön az orvos meteorológia. A mai napon ugyanis beindul valami változás. És ennek lesz jó meg rossz oldala is. A nyaralók biztos fognak neki örülni, legalábbis itt belföldön. Ez egy elég jó hét lesz arra, hogy az időjárás ne tegyen keresztbe a strandolásnak, kirándulásnak. Viszont akik az időjárásra érzékenyek, ők bizony ezt meg fogják szenvedni. Fokozódik ugyanis az országos kánikula. Nincs hőkupola, ilyet a meteorológia nem ismer, ilyen kifejezést, hogy hőkupola. Ez a socialben elterjedt riogatásnak leginkább a mellékterméke, hogy megint legyen mitől rettegnie azoknak, akiknek ugye megterhelő a meleg, és félnek tőle. Biztos, hogy nem fog visszatérni, ami a júniusi volt, attól függetlenül valóban beindult egy kis melegedés, ez vitathatatlan, ezzel pedig melegfront jellegű panaszok és tünetek járnak. Na de mi már is megyünk tovább jó zenével. Itt egy régi kedvenc, a One.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Vidám rádiózást adott mindenkinek. Jelenleg vételkörzetünkben 26-27 fok van, és forró napok elé nézünk. A kánikula tovább fokozódik, úgyhogy most már mindenki beveti majd a klímákat. Na de a klímaszerelő szakemberek véleménye szerint már is megmondom, hogy hogy kéne beállítanod majd a klímát, hogyha spórolni akarsz, mert egy rossz beállítás bizony durván megdobhatja a villanyszámlát. Sokan úgy gondolják, hogy a 26 fokos klíma beállítás lehet az ideális kompromisszum a nyári forróság és az energiafogyasztás között. A valóság azonban az, hogy ez a hőfok nem biztos, hogy a legjobb. A szakértők szerint a légkondicionáló optimális hőfoka 24, max 25 fok. Ebben a tartományban a berendezés hatékonyabban tud működni, gyorsabban hűti le a helyiséget, miközben kevesebb energiát fogyaszt. Ha tehát kellemes hűvöset és alacsony villaszámlát szeretnél, érdemes hallgatni a szakértőkre és állítsd 24-25 fok körül le a klímát. És ugye nagyon fontos, hogy a klíma azért lehet ártalmas is, szóval mindig állítsd úgy, hogy a légáram soha ne irányuljon a testedre, lehetőleg a szoba mindig egy ellenkező sarkába fújjon, és ugye mivel nyár van, ezért a légterelőket a legfelső állásba kell, tehát hogy a plafon felé fújja, mert szépen majd a hűvös levegő ugye lefelé áramlik majd, és hűti le a szoba levegőjét.
0: Egészségpercek a

0: a nyár minden pillanatát. Sunshine FM.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

Will Smith tolta itt a Sunshine-on, és hát nálunk is lassan az idő, Miami. Már 26 fok van, és 30-ig meg sem állnak a hőmérők mutatói. A hírekig viszont még zenél nekünk Damiano David egy aktuális kedvencünkkel, a Talk to Me-vel érkezik. Aztán még számtalan jó zene vár rád. Gyúszolj velem a következő órákban is, ha pedig van bármilyen üzeneted a minket hallgató autósoknak, közlekedőknek, üzennél egy rolleresnek, biciklisnek, nyugodtan tedd meg 0620-316-3000, amennyiben közérdekű az üzenetet, biztosan továbbítjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Nyíregyházán. Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed. Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pont ott parti, fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Egy aláírás már megvan az alaptörvény 17. módosításához. Nem kell külön igényelni az iskola kezdési támogatást, de az egyszülős családoknak érdemes tájékozódni. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Már aláírta az országgyűlés elnöke és továbbította a köztársasági elnöknek az alaptörvény 17. módosítását, amelyet hétfő délután 139 igen szavazattal fogadott el a parlament. A kormányfő által benyújtott új jogszabály hatályba lépésével megszűnik a hivatalban lévő államfő megbízatása, 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumok idejét, a bírák kezdeményezhetik a kúria elnökének visszahívását, és létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal is. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, ám a szervezet operatív tevékenysége csak nagyjából fél év múlva indulhat meg hazánkban. Gálik Zoltán egyetemi docens elmondta, a hivatalos belépést követően egy 6 hónapos felkészülési időszak kezdődik a jogszabályok harmonizációjára és a magyar-európai ügyész kinevezésére. Az unió büntetőjogi jogkörökkel felruházott szerve ezt követően már önállóan nyomozhat, vádat emelhet, és vagyonokat is lefoglalhat az EU-s pénzeket érintő visszaélések esetén. Nem kell külön igényelniük a szülőknek a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, azonban az egyszülős családoknak érdemes ellenőrizniük a magyar államkincstár nyilvántartását. A két részletben érkező rászoruló és speciális nevelési igényű gyermekek után járó juttatásra az egyedülálló szülők is jogosultak, de csak akkor, ha a kincstár eként tartja őket számon. A státusz megléte az ügyfélkapun, a kormányablakokban vagy az ügyfélszolgálatokon ellenőrizhető és módosítható. A támogatás első augusztus 24-ig esedékes utalása előtt. Ingyenes témanapokkal hozza el a magyar néphagyományokat és a Bábszínház világát az óvodásokhoz a Déri Nép program Vitéz László alprogramja. A 2026-27-es nevelési évre már megnyílt a jelentkezés az intézmények számára, akik már jelezhetik részvételi szándékukat. Az indulás óta már 190 településre eljutó kezdeményezés keretében a gyerekek neves művészek közreműködésével játékos formában ismerkedhetnek meg a népzenével és a néptánccal. Egy teljesen új, önálló és zöld városközpont jöhet létre Debrecen déli részén. Az önkormányzat tervpályázatot hirdetett a Majorsági Földek a Salakmotor stadion és a volt repülőtér környékének hosszú távú fejlesztésére. A fenntartható övezet lakó, oktatási és szabadidős funkciókat egyesít majd, a végleges koncepciót pedig a lakosság és a civil szervezetek bevonásával alakítják ki. Már negyed százados múltra tekint vissza az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája, amelynek alkalmából jubileumi programokkal és faültetéssel ünnepeltek a szervezők Debrecenben. Az évforduló tiszteletére elindult a Zenés Esték, a Nagy Erdő Hangverseny sorozat és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán. A rendezvény nyitányán a nemrég elhunyt Vásári Tamás zongora művészről emlékeztek meg, a következő napokban pedig hazai és nemzetközi hírű professzorok, valamint tehetséges fiatalok adnak majd koncertet a közönségnek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében kedden a napsütés mellett már gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és a nap folyamán záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szél is élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 3, 2, 1. Mi pedig egy újabb órába csapunk, Miley Cyrus-tal indul, akit ugye ezen a néven ismer a világ, de hát a legtöbben nem tudják, hogy ez nem egy igazi név, ugyanis a Miley az csak egy gyerekkori vicces becenévből származik, de hát már 20 éve ugye Miley Cyrus hivatalosan is így hivatja magát.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

nagy sunshine-os kedvenc, Felix Jénis Shows kettősétől ez volt a Walk With Me, hamarosan pedig már Erik Iglesias hozza majd a nyárias ritmusokat, de ha már nyárt, akkor jöjjön az idei egyik legnagyobb durranása.

0: David Guetta és Jogol szenzációs friss dala. Most pedig azoknak érdemes figyelni, akik nap mint nap kíváncsiak rá, hogy odafent mit művelnek a bolygók szerelmi életünkkel, munkánkban, vagy az élet bármely területén. Már is elmondjuk, hogy mit üzennek nekünk a csillagok. Aztán visszafordulunk a jó zenékhez.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos számára az otthon jelenti a valódi feltöltődést, úgyhogy érdemes olyan környezetet teremteni a maga körül, ami nyugalmat ad. A nyugodt környezet kialakítása pedig a munkahelyén is nagyon fontos lenne. A béka tartsa szem előtt a hosszabb távú célokat, mert a most meghozott apró döntések később komoly eredményt hozhatnak. Kedves ikrek, a nyár kiváló időszak arra, hogy több időt töltsön a szeretteivel, mert az érzelmi feltöltődés most legalább olyan fontos, mint a fizikai regenerálódás. A rákot az elmúlt év tapasztalatai most segítik abban, hogy érettebb pénzügyi döntéseket hozzon. Nem feltétlen a bevétel növelése lesz a legnagyobb eredmény, sokkal inkább az, hogy tudatosabban gazdálkodik az erőforrásaival. Az oroszlán lelkileg érzékenyebb a megszokottnál, ezért ne lepődjön meg, ha régi emlékek vagy korábbi csalódások újra eszébe jutnak. Picit merengjen el rajtuk, aztán lépjen tovább. A szűz most különösen jó érzékkel mérheti fel, mely kiadások szolgálják valóban a hosszú távú céljait. Egy korábbi befektetés vagy munka gyümölcse is kezd beérni. A mérleg a sok feladat mellett könnyen megfeledkezhet a saját igényeiről. Tudatosan építsen be a napjába olyan időszakokat, amikor nem kell teljesítenie, csak jelen lennie. A Skorpiónak ma különösen fontos, hogy ne érzelmi alapon hozzon meg pénzügyi döntéseket. A legjelentősebb befektetés pedig most a türelem. A Nyilasnak inspiráló beszélgetésben lesz ma része, ami utat mutat és motivációt is ad. Remélhetőleg ez az ihletettség kitart még néhány napig. A bak ma könnyebben kimondja azokat az érzéseket, amelyeket korábban inkább magában tartott. Párkapcsolatban ez mélyebb bizalmat építhet. A vízöntő számára a mai nap az együttműködés és a kölcsönös támogatás kialakításáról szól. Ez igaz lehet mind a párkapcsolatban, mind a munkahelyén. Itt is, ott is csak profitálhat a közös munkából. Jó, hogyha a halak az intuícióira hallgat, de ez önmagában nem helyettesíti a józan mérlegelést. Különösen hosszú távú pénzügyi döntéseket ne hozzon, megérzésekre alapozva.
1: Sunshine FM Osztró.

Live a Max után is folytatódik a zenés délelőtt a Sunshine-nal, bár már nem sok van belőlem, mármint hogy a délelőttből, nyakunkon az ebédidő és a déli harang szó, de érdemes majd a délutánt is itt nálunk tölteni. Na de most egy pár fontos évszámmal érkeztem, július 14-ére. Először is boldog névnapot kívánunk az Őrsöknek és a Stelláknak, ők a mai ünneplők. Kurdik Júlia, ugye a népszerű televíziós műsorvezető, bemondónő, 81 éve született ezen a napon. Monique Küvé, ugye egykori felnőtt filmes, kereken 50 esztendős lett, a nagyszerű magyar énekes Gitánó pedig 44. Sajnos rossz dolog is történt július 11-én, hiszen kereken egy évvel ezelőtt hunyt el Smuk Andor. A nap fontos eseményeit és kalendáriumát pedig a jó zenék követik, úgyhogy már is suhanunk tovább. Itt van nekünk az Empire of the Sun dala.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Rádióz a Sunshine FM-el a továbbiakban is, a délelőtt utolsó perceiben vagyunk, de ma délután is tőlünk kapod majd a jó zenét és azokat a fontos híreket, információkat, amelyek jól jönnek bármelyik pillanatban. Például most arra hívjuk fel a figyelmet, hogy fokozott óvatosságra van szükség most az utakon, a sofőrök figyeljenek rá, ugye, hogy beindultak az aratási munkák, emiatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak, amelyek mögött ugye olykor feltorlódhat a forgalom, és ilyenkor jönnek a meggondolatlan előzések, amikor már hosszú percek óta ugye zötyögünk, mert nem tudjuk őket megelőzni, de hát ugye az idegesség és a türelmetlenség a volán mögött nagyon rossz tanácsadó. Csak jól belátható útszakaszon és a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolsággal kerüljétek ki ezeket a járműveket, szóval fokozott óvatosságra van szükség. Az óra búcsúdalát pedig már a friss hírek követik. Hozzuk mindjárt a Sunshine Krónikát a térség friss mai híreivel.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott Yellow számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapú DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxipartnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 Taxi és Uber Taxi.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Elővezetéssel és börtönbüntetéssel is szembesülhetnek azok, akik nem jelennek meg a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság előtt. Több mint 62 000 adózót figyelmeztet a NAV. Debrecen élen jár a fenntarthatóságban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Ez a Civis Krónika.
3: Akár rendőri elővezetéssel és börtönbüntetéssel is szembesülhetnek azok a politikusok, akik nem hajlandóak megjelenni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló új parlamenti bizottság előtt. Torockai László a testület elnöke közölte, hogy a vizsgálat során beidézik Rogán Antalt, több korábbi igazságügyi minisztert és az elmúlt két kormányfőt is, hogy felterják a végrehajtási rendszer szisztematikus hibáit. A megerősített jogkörökkel rendelkező bizottság előtt az adatszolgáltatás megtagadása akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, a távolmaradókat pedig harmadszori mulasztás után több mint 2 millió forintos bírság mellett rendőrrel vezettetik a bizottság elé. Rendkívüli parlamenti üléssel folytatódott az országgyűlés munkája kedden reggel, ahol Magyar Péter napirend előtti felszólalásában éles kritikával illette a kormánypárti képviselők korábbi távolmaradását. A Tisza párt elnöke egyenlő, megosztottság nélküli országot és következetes számonkérést ígért a jövőre nézve. A képviselők a nap folyamán döntenek a kőolajipari különadó 2027-ig tartó meghosszabbításáról, a terrorelhárítási központ önálló formájának megszüntetéséről, valamint megkezdik az új nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal felállításáról szóló javaslat sürgősségi vitáját is. Több mint 62 000 adózó mulasztott el határidőre közzétenni a 2025-ös üzleti évről szóló éves számviteli beszámolóját, amelynek letétbe helyezési határideje május 31-én járt le. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint eddig 42 000 érintettnek küldtek ki figyelmeztetést, a többiek pedig a napokban számíthatnak a felszólításra. A hatóság első körben 30 napos türelmi időt biztosít a pótlásra, és ha ez eredménytelenül telik el, akár 200 000 forintos mulasztási bírságot szabhatnak ki, végső esetben pedig törölhetik a cég adószámát és kezdeményezhetik megszüntetését is. Debrecen élen jár a fenntarthatóságban az Európai Bizottság szerint, hiszen a város a legmagasabb pontszámot ért el az Európa Zöld Fővárosa 2027 címért versengő döntősök között. Balázs Ákos alpolgármester Facebook bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a 100 000 feletti lakosú települések versenyében a címet végül a németországi Heilbronn nyerte el, ám a magyar város így is a top 3-as mezőnyig menetelt. A rangos nemzetközi megmérettetésen a levegő minőség, a víz, a zaj, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a körforgásos gazdaság terén elért eredményeket vizsgálták a szakértők. Egy teljesen új, önálló és zöld városközpont jöhet létre Debrecen déli részén. Az önkormányzat tervpályázatot hirdetett a Majorsági Földek a Salakmotor stadion és a volt repülőtér környékének hosszú távú fejlesztésére. A fenntartható övezet lakó, oktatási és szabadidős funkciókat egyesít majd, a végleges koncepciót pedig a lakosság és a civil szervezetek bevonásával alakítják ki.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A TVSC labdarúgó csapat a szurkolói ankétot rendezett hétfőn a Nagyerdei stadion sajtó termében. Az eseményen részt vett Makrai Balázs cégvezető, Bogdán Ádám sportigazgató, Gert Remmel vezetőedző és a belsővédő Lang Ádám is. A rendezvényen Makrai Balázs elmondta, hogy már mintegy 2700 a bérletesek száma, és összességében sokkal jobb ütemben fogynak a bérletek, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ennek megfelelően reális célnak tűnik, hogy legalább 4000 állandó belépővel rendelkező szurkoló legyen a mérkőzéseken. Szintén jó hír a drukkereknek, hogy az első hazai konferencialiga mérkőzése a jegyár, kivéve a VIP-t, egységesen mindössze 1500 forintba kerül, a bérletesek pedig díjmentesen tekinthetik meg az összecsapást. Szolnokon rendezték az U23-as és az U20-as atlétikai magyar bajnokságot, amely versenyen a Déjesi Debrecen kiválóságai hat érmet gyűjtöttek, ketten világbajnoki szintidőt futottak. Az U23-as korosztályban Pap Zsófia szállította a legfényesebb medált, hármasugrásban 12.84-es új egyéni csúccsal bizonyult a legjobbnak. Távolugrásban is megjavította a saját rekordját, ebben a számban 5.72-es ugrással harmadik lett. Az U20-asok közül hárman is bajnoki címet szereztek. 200-on Darai Laura elsőként száguldott át a célvonalon, 400 méteren kezdte, hiszony a beállítva idei legjobbját maga mögé utasította a mezőnyt, és bajnokként léphetett fel a dobogóra. Ács Alisz 100 gáton lett bajnok. A férfiak 800-as mezőnyében Tóth Bálint a harmadik legjobb idővel ért célba, így bronzérmes lett. Ács Alisz és Darai Laura kiváló teljesítményüket megkoronázva megfutották a világbajnoki szintidőt, így rajthoz állhatnak augusztus 5-e és 9-e között az Egyesült Államok beli Eugene-ben. Ezek voltak a sporthírek, további jó rádiózást!
3: Debrecen térségében kedden a napsütés mellett már gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és a nap folyamán záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szél is élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 28 és 35 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Ez a Sunshine FM-ben, pedig déli óránk végét érjük el lassacskán, de én számítok rád a következőben is, és hát ne feledd, hogy bárhol felbukkanhat a továbbiakban is a Sunshine autó, van rajta egy QR kód, ezt kell beszkennelned, és egy fotót küldeni, ha pedig ezt megteszed, egy egész wellness hétvégét nyerhetsz, ahová ezzel az autóval utazhatsz. Nyereményjátékuk részleteit egyébként megtalálhatod a Facebook bejegyzésben is a sunshine.hu-n is, de igazából ennyi a lényeg röviden. Ha meglátod az autót, fotóz le, szkenneld be a QR kódot, a többit pedig bízd a fortunára, meg a sorsolásra. Mi pedig már is megyünk tovább remek dalokkal.
1: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek az éleple alatt, újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már, és esténként várod.

0: sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Nyíregyházán. Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
0: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz. Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Véget érhet a kémiai szúnyogírtás korszaka. Hajdú-Biharban is emelkedik a szifiliszes megbetegedések száma. Már Quick Link-kel is befizethető a gépjárműadó. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országos átállást tervez a kormány a biológiai szúnyoggyérítésre. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, fokozatosan kivezetnék a kémiai szúnyoggyérítést, és a jövőben a szúnyoglárvák célzott biológiai írtására helyeznék a hangsúlyt. A tárca szerint ez hatékonyabb és a környezet számára is kedvezőbb megoldás. A program része lesz a lakosság tájékoztatása és bevonása is. A minisztérium azzal indokolja a változtatást, hogy a vízmegtartási programok és az invazív szúnyogfajok terjedése miatt egyre nagyobb kihívást jelent a szúnyogok elleni védekezés. Emelkedik a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon és Hajdú-Bihar vármegyében is egyre több fertőzést regisztrálnak. Az országban tavaly 2464 szifiliszes esetet jelentettek, míg Hajdú-Biharban 119 embernél állapították meg a betegséget. Az idei év első három hónapjában a vármegyében már 44 új esetet regisztráltak. Az egészségügyi szakemberek szerint kiemelten fontos a rendszeres szűrővizsgálat, a felelős szexuális magatartás és a korai kezelés, hiszen a fertőzés időben felismerve jól gyógyítható. Megnövekedett zaj és hanghatásra kell számítani hétfőtől csütörtökig Debrecen térségében. A Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülő dandára minden nap este 6 és éjfél között kiképzési repüléseket hajt végre. A gyakorlat nem csak Debrecent, hanem többek között Kecskemétet, Szolnokot, Egert, Miskolcot és Kaposvár környékét is érinti. A honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések a pilóták felkészültségének fenntartását, valamint Magyarország légterének folyamatos védelmét szolgálják. Bő egy hónapra lezárják a debreceni Hétvezér utcai buszmegállót útépítési munkák miatt. A DKV tájékoztatása szerint július 13-ától, azaz mától, üzemkezdettől augusztus 16-án üzemzárásig nem lehet használni a buszmegállót. A Borzsán-Gáspár utca, a Pósa utca és a nagyállomás felé közlekedő 11-es autóbusz, valamint a 90Y és a 973-as éjszakai járatok ez idő alatt a mintegy 50 méterrel előrébb kialakított ideglenes megállón veszik fel az utasokat. A DKV arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról. Forgalomkorlátozásra kell készülni Debrecen belvárosában. Július 13-a és augusztus 14-e között ugyanis szennyvíz gerincvezeték cseréje miatt lezárják a Kossuth utca, Sas utca és az Újházi Ede utca közötti szakaszának két belső forgalmi sávját. Az autóforgalmat ideglenesen a buszsávba terelik, miközben az ellenirányú autóbusz közlekedés zavartalan marad. A Liszt Ferenc utcánál található gyalogátkelő a munkálatok ideje alatt is használható lesz. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV Mobil. A gépjárműadó ugyanis már Quick Link-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV Mobiltól egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek. Itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk holnap, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A délutáni hőmérséklet 29 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Nálunk csak jó zene. De tényleg, hiszen mi vagyunk a Sunshine FM itt a 93.5-ön, Váci Zoli pedig a mikrofonnál. Ebben az órában még a munkatársadként minden megtesz azért, hogy jól teljen a napod, és gyorsan pörögjön a munkaidő. Na de csapjuk a lovak közé, jöhetnek a kedvencek.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.

0: Csak jó zene ma is a 93.5 Sunshine FM-en. Hello Debrecen és térsége, mindjárt mutatjuk a reggel legjobb pillanatait. Előtte viszont egy fontos változásról, ugyanis Debrecen belvárosában változik a forgalmi rend, méghozzá a Kossuth utcán szennyvíz gerincvezetéket cserélnek, hogy pontosabban beazonosítsuk a szakaszt. A Sas utca és az Újház Ede utca közötti szakaszán lesz ez a szennyvíz gerincvezeték cseréje. Egészen augusztus 14-ig tartanak majd a munkálatok. Kérjük a közlekedőket, hogy türelmet és megértést tanúsítsanak majd a kivitelezési munkák ideje alatt. Ne megszokásból közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett táblákat, ott ugyanis burkolatbontás is lesz. A forgalmat a Kossuth utca páratlan oldalában lévő autóbusz forgalmi sávra terelik át. Na de mi már is mutatjuk a reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsit van, akkor a motorjogsit, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
3: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, tudom, Dombrádon jártam, és a kereszteződésben balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy mondom, biztos most rajzolják körbe.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítás.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papírreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt és irány a zöld! Készen állsz arra, hogy lehulljon a lepel, és minden más is. Július 15-én, szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon érkezik a Mesztelen Igazság című zenés vígjáték. 6 bátor nő úgy dönt, hogy egy jó ügy érdekében levetkőzi gátlásait, no meg a ruháit, miközben nemzetközi slágerek és rúgtáncos jelenetek fűszerezik a poénokat. Zseniális, felszabadító, csajos este vár ránk az önelfogadásról, ahol a színésznők szó szerint és lelkileg is megmutatják a Mesztelen Igazságot.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

Eddig tartott a Jaws, pár perc múlva 2 óra, viszont a legnagyobb kedvenceink a továbbiakban is várnak itt a napfény hullámhosszán, de várám Roli is, hiszen én, ahogy elköszönök, már pattan is be a helyemre a mikrofon mögé, és segíti az utad, meg könnyíti majd a munkaidő utolsó óráit rengeteg jó zenével, tartalmas órákkal. Este pedig majd halózhattok velünk és Norbival. Én a Jaws-zal holnap is várlak délelőtt 10-kor, kezdünk, senki ne hiányozzon, mert én akkor is belecsapok majd, sok friss infóval és érdekességgel érkezem, meg egy rakás jó zenével. Váci Zoli voltam, csokolom!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat, és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Milliárdos áfa csalást leplezett le a NAV. Napokig véres lepedőn feküdt egy amputált beteg. 3 hónapra kitiltották Bohár Dánielt a parlamentből. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Csaknem 3 milliárd 700 millió forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A gyanú szerint egy szervezett bűnözői csoport az Európai Unióból beszerzett banán kereskedelmével trükközött, és fiktív számlákkal, valamint céghálózaton keresztül került el az áfa befizetését. A NAV nyomozói 50 helyszínen tartottak akciót, amely során bankszámlákat zároltak, járműveket és értéktárgyakat foglaltak le, valamint 130 raklap banánt is lefoglaltak. Az ügyben 7-en gyanúsítottak, közülük 2-t letartóztattak. Tragikus baleset történt a szlovén Alpokban. Életét vesztette egy 56 éves magyar túrázó. A férfi egy több mint 2500 méter magas hegycsúcs meghódítására indult, azonban miután napokig nem adott életjelet magáról, hozzátartozói értesítették a hatóságokat. A keresésbe rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is bekapcsolódott. A férfi holttestét szombat délután találták meg. A helyi hegyi mentők szerint több mint 50 méter zuhanhatott. A szlovén rendőrség az esetet balesetként vizsgálja. Vizsgálatot indított a szombathelyi kórház, miután egy család szerint hozzátartozójuk napokig véres lepedőn feküdt egy amputációs műtétet követően. A hozzátartozók most azt állítják, hogy hiába jelezték a problémát, nem történt azonnal intézkedés. Az intézmény közölte, kivizsgálják az eset körülményeit. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter most úgy fogalmazott, senki sem érdemli meg, hogy emberi méltósága sérüljön, és hangsúlyozta, hogy a hasonló ügyek feltárásában fontos szerepe van a betegek és hozzátartozóik visszajelzéseinek. Augusztus 3-án végleg megszűnik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége hazánkban. Az érintettek külön értesítést nem kapnak, ezért a belügyminisztérium most azt kéri, mindenki ellenőrizze, milyen okmánnyal rendelkezik. Akinek csak ilyen régi személye van, annak személyesen kell felkeresnie egy kormányablakot, ahol e-személyt igényelhet. Ha valaki érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú jogosítvánnyal is rendelkezik, a csere nem kötelező, de ajánlott. Új szervezőt keresnek az augusztus 20-ai budapesti állami ünnepség lebonyolítására, miután a korábbi kivitelező szerződését felbontották. A rendkívüli közbeszerzési eljárásban kiválasztott cégnek alig több mint egy hónapja lesz a programok előkészítésére. A tervek szerint az idei tűzijáték a korábbinál rövidebb, mindössze 10 perces lesz, ugyanakkor fényfestés, drónshow, koncertek és családi programok is várják majd az érdeklődőket. Az esti látványshow után a budapesti Kossuth téren hajnalig tartó zenei programot is terveznek. 3 hónapra kitiltották az országházból Bohár Dánielt. A döntésről maga az influencer számolt be közösségi oldalán. A parlament vizsgálata szerint Bohár a Fidesz frakció vendégeként lépett be az épületbe, azonban sajtóakkreditáció nélkül készített videókat és kérdezett országgyűlési képviselőket, illetve minisztereket. A parlament szerint ezzel megsértette a belépési szabályokat. A Fidesz frakció adminisztrációs félreértésre hivatkozott, és jelezte, hogy érdemes lenne a szabályozást a politikai influencerekre is kiterjeszteni. Bohár Dániel ugyanakkor úgy véli, a kitiltás oka az volt, hogy kérdéseket tett fel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben, sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket, 2:04, kellemes kedd délutánt mindenkinek, rögtön útinformációkkal kezdünk. Nyíregyházán mérnek a Simai úton, Debrecenben pedig a Kassai úton, légy óvatos és vezess meg fontoltan. Kezdünk elsőként a Drakulával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Bland és Never Walk Alone a Sunshine FM-en járunk. Csak jó zene szól, 10 perccel járunk fél három előtt, és így a keddi napunkat is sikernaptárral folytatjuk, mert ma lejtmenet nap van. Ez nem azt jelenti, hogy rossz napunk lesz, inkább azt, hogy ma érdemes erőből tolni mindent. Vannak napok, amikor jobb egy kicsit visszavenni, figyelni, és nem beleállni minden helyzetben. Ha valami nehezebben indul, vagy nem úgy alakul, ahogy terveztük, ne görcsöljünk rá. Ma inkább zárjuk le, amit lehet, engedjük el, ami felesleges, és ne akarjunk mindenáron nyerni. Néha az is előrelépés, ha tudjuk, hogy mikor kell lassítani. Ezeket kaptok így kezre a sikernaptárunk szerint. Köszönjük szépen a tanácsokat, érdemes őket megfogadni, vagy akár ott a fejben elrakni, hogy igen, ma nem kell mindent túl reagálnunk. Egy csillen kamera, ezzel pörög tovább.

0: kommunikáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Korábban többen is megírták nekem, hogy Nyíregyházen a Simai úton voltak a rendőrök és trafiztak. Legyünk körültekintőek, hogyha arra közlekedünk, valamint Debrecenben a Kassai úton is várják a szabálytalankodókat. Nagyon fontos, hogy dolgoznak Hajdunánás és Nyíregyházak között. Úttartozék karbantartást végeznek a magyar között munkatársai, így útszűkületre kell majd készülni. Ha egyéb infó van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Enoch Siegel és Ellie Goulding hármasra, ez volt az All By Myself a Sunshine délutánban, és hamarosan pedig 3 órához érkezünk. Ne feledd, a következő órában jön majd a Cool játék, hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Most viszont átadom a terepet Szücsinek, mert mindjárt jönnek a legfrissebb hírek. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! A tankötelezettség korhatárának 18 évre emelését vizsgálja most a kormány. Az országgyűlés hétfői ülésén az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a 16 éves korhatár bevezetése kedvezőtlenül érintette a hátrányos helyzetű fiatalokat. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor várom majd mindjárt a legfrissebbekkel. Az óránkat pedig John Newman-nel zárjuk, jön a Cheating, és hogyha bármi infód van, akkor ma is várom egészen este 6-ig. 20 3 16 3000.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
3: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyara és mindent, amiért megérte várni.

0: Elővételes jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
3: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
3: Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Ismét 18 év lehet a tankötelezettségi korhatár. Milliárdos futszálcsarnok épülhet Debrecenben. Felülvizsgálhatják az állattenyésztési szabályokat. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A tankötelezettség korhatárának 18 évre emelését vizsgálja most a kormány. Az országgyűlés hétfői ülésén az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a 16 éves korhatár bevezetése kedvezőtlenül érintette a hátrányos helyzetű fiatalokat, ezért szükség van a szabályozás felülvizsgálatára. A tervezett változtatást társadalmi és szakmai egyeztetés előzheti meg. A cél, hogy minél több fiatal szerezzen végzettséget és csökkenjen az iskola idő előtti elhagyásának aránya. Új futszálcsarnok épülhet Debrecenben. A Magyar Labdarúgó Szövetség kiírta a közbeszerzést a Vezér utca közelében megvalósuló modern sportlétesítmény kivitelezésére. A tervek szerint a csaknem 1600 négyzetméteres akadálymentes csarnokban küzdőtér, öltözők és kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak majd. A beruházás teljes költsége várhatóan meghaladja az 1 milliárd forintot, amelyet teljes egészében az MLS finanszíroz. A kivitelezés még idén elindulhat, az új futszálcsarnok átadását pedig 2027-re tervezik. Továbbra is Debrecen az egyik legdrágább vidéki albérletpiac. A KSH és az ingatlan.com legfrissebb lakásindexe szerint egy kiadó lakás havi bérleti díjának középértéke már 220 ezer forint. Országosan júniusban 0,9%-kal emelkedtek a lakbérek, ugyanakkor ez volt a legkisebb júniusi drágulás 2020 óta. Az elemzés szerint az egyetem városokban továbbra is erős a kereslet, miközben a kiadó lakások kínálata valamelyest csökkent. Országszerte egyébként jelenleg több mint 15 ezer kiadó ingatlan vár bérlőre. Új alvásmedicina szakrendelés és alváslabor kezdte meg működését a Debreceni Egyetem Klinikai Központ tüdőgyógyászati klinikáján. Az ötágyas részlegen korszerű eszközökkel vizsgálják az alvászavarokkal küzdő betegeket, elsősorban az obstruktív alvási apnoé felismerésében. A betegség alvás közbeni légzéskimaradásokkal, oxigénhiánnyal és gyakori ébredésekkel jár, és különösen gyakori a túlsúlyos, valamint a krónikus tüdőbetegségben szenvedőknél. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni Vámospércsi út csomópontban a kapacitás bővítő fejlesztés befejező szakasza miatt. A következő hetekben több helyen sávlezárásokra és forgalomterelésekre kell számítani. Július 24-ig nem lehet jobbra kanyarodni a Faraktár utcából a Hétvezér utca felé, emellett buszmegálló és járdaépítések miatt több útszakaszon is szűkül a forgalom. Július 20-a és augusztus 7-e között a Budai Nagyantal utcát teljes szélességében lezárják majd. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy a kihelyezett ideglenes jelzéseket kövessék, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Azonnali intézkedéseket sürget a tej- és sertéságazat megsegítésére Bóna Szabolcs agrárminiszter. A tárcavezető szerint felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell az állattenyésztési előírásokat, de úgy, hogy közben az élelmiszer biztonság magas szintje ne sérüljön. Hangsúlyozta, az állatjóléti szabályok szigorítását csak hatásvizsgálat, megfelelő felkészülési idő és pénzügyi támogatás mellett tartja elfogadhatónak. Az agrárminiszter szerint fontos az is, hogy az importált termékekre ugyanazok a követelmények vonatkozzanak, mint az uniós termelőkre.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk. Holnap csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A délutáni hőmérséklet 29 fok körül alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára...
4: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
6: 3, 2, 1, go! Fantasztikus délutánt kívánok mindenkinek, 3 múlt már 4 perccel. Pörög tovább a Sunshine délután, továbbra is Debrecenben a Kassai úton mértek, és nemrég Zsolti üzent nekem, hogy Újfehértúron is látta a rendőröket dolgozni. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként Benzombónnal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
7: My name is Benson Boone.

Glass Animals és a Heatwaves pörgette a kedd délutánunkat a Sunshine FM-en, és már is ráfordulunk a kódjátékunkra. Hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Nincs más dolgod, mint hogyha a mai nyerőszám a 14-es benne van valahol a telefonszámodban, akkor minél hamarabb küld el a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen, és bízunk benne, hogy a Fortuna ma tényleg melléd áll. Óra végén pedig sorsolunk majd. SMS telefon 0620 316 3000. Sok sikert kívánok!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Ray és a Where is my husband pörgette a munkaidőnket, most pedig érkezik Kiskata a horoszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! A kos számára az otthon jelenti a valódi feltöltődést, úgyhogy érdemes olyan környezetet teremteni a maga körül, ami nyugalmat ad. A nyugodt környezet kialakítása pedig a munkahelyén is nagyon fontos lenne. A béka tartsa szem előtt a hosszabb távú célokat, mert a most meghozott apró döntések később komoly eredményt hozhatnak. Kedves ikrek, a nyár kiváló időszak arra, hogy több időt töltsön a szeretteivel, mert az érzelmi feltöltődés most legalább olyan fontos, mint a fizikai regenerálódás. A rákot az elmúlt év tapasztalatai most segítik abban, hogy érettebb pénzügyi döntéseket hozzon. Nem feltétlen a bevétel növelése lesz a legnagyobb eredmény, sokkal inkább az, hogy tudatosabban gazdálkodik az erőforrásaival. Az oroszlán lelkileg érzékenyebb a megszokottnál, ezért ne lepődjön meg, ha régi emlékek vagy korábbi csalódások újra eszébe jutnak. Picit merengjen el rajtuk, aztán lépjen tovább. A szűz most különösen jó érzékkel mérheti fel, mely kiadások szolgálják valóban a hosszú távú céljait. Egy korábbi befektetés vagy munka gyümölcse is kezd beérni. A mérleg a sok feladat mellett könnyen megfeledkezhet a saját igényeiről. Tudatosan építsen be a napjába olyan időszakokat, amikor nem kell teljesítenie, csak jelen lennie. A Skorpiónak ma különösen fontos, hogy ne érzelmi alapon hozzon meg pénzügyi döntéseket. A legjelentősebb befektetés pedig most a türelem. A Nyilasnak inspiráló beszélgetésben lesz ma része, ami utat mutat és motivációt is ad. Remélhetőleg ez az ihletettség kitart még néhány napig. A Bak ma könnyebben kimondja azokat az érzéseket, amelyeket korábban inkább magában tartott. Párkapcsolatban ez mélyebb bizalmat építhet. A vízöntő számára a mai nap az együttműködés és a kölcsönös támogatás kialakításáról szól. Ez igaz lehet mind a párkapcsolatban, mind a munkahelyén. Itt is, ott is csak profitálhat a közös munkából. Jó, hogyha a halak az intuícióira hallgat, de ez önmagában nem helyettesíti a józan mérlegelést. Különösen hosszú távú pénzügyi döntéseket ne hozzon, megérzésekre alapozva.
1: Köszönjük szépen, a 14-es a mai nyerőszám, várom még a jelentkezéseket. Avicii-val megyünk tovább, in the nights. Sunshine FM Austral.

0: Kátszó és a Turn the Lights Off a Sunshine délutánban. Kiváló zenékkel pörgetjük a munkaidőnket, hamarosan pedig 16 óra, így mindjárt útinformációkkal folytatjuk. Viszont adós vagyok a kódjátékunk lezárásával. A 14-es volt a nyerő a mai napon, és a nyertesünk pedig nem más, mint Attila. Gratulálunk! Az Ossis Burger Sunshine menüje ma a tiéd. Jó étvágyat! Holnap is játszunk majd, valamint este Norvinál is lesz játék, így érdemes majd fülelni. És Szücsi is jön mindjárt a legfrissebb hírekkel. Szia, mire számíthatunk? Pont van 4 órakor.
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Fulladás veszélyes babatermékekre figyelmeztet egy brit fogyasztóvédelmi vizsgálat. A szakemberek több online piac téren olyan cumis üvegtartó párnákat, csecsemőknek kínált alvópárnákat és kapucnis hálózsákokat találtak, amelyek súlyos sérülést vagy akár fulladást is okozhatnak. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Nagyon köszönjük, én pedig mindjárt hozom a friss útinfókat, de hogyha bármit látsz, akkor várom egészen este 6-ig 20-3-16-3000. Jimmy Woonnal zárjuk az óránkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: a Nyíregyházán. Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Forma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia Roli, neked is megmutattam azt a felvételt, amit ma délőtt az Országzászló téren rögzítettünk, mikor a kijelölt gyalogáthelyen áthaladó, szabályosan közlekedő gyalogosnak nem ad elsőbséget egy személygépkocsi, ami balra nagy ívben kanyarodik, szinte súrolja a gyalogosnak a ruházatát, a rendőrség pedig intézkedés alá vont minden ilyen hasonló gépjárművezetőt mai nap folyamán a Bethlen Gábor utca, Belcsény utcai csomópontnál, és ennek ára van, helyszíni bírság, illetve büntetőpontot is kiszabtak az intézkedő rendőrök. Nagy a figyelemmel legyenek, rengeteg a gyalogos gázolás országosan, sőt a Vármegye területén is, az utóbbi időben több esetben számoltunk be az Országzászló téren lévő gyalogos gázolásokról, és országosan is nagyon sok esetben súlyos sérülést szenvednek a gyalogosok, mikor elütik a kijelölt gyalogátkelő helyen. És a Vármegyék területén is sokkal nagyobb figyelemmel legyenek a délutáni csúcsforgalomban, úgy Debrecenváros belterületén rengeteg munkaterület, közműhelyreállítás, ivóvízcső töréseknek a helyreállítását végzik forgalomkorlátozás mellett a Nagy Erdőn is több helyen, és dolgoznak jelen pillanatban a Vármegyék területén az útépítők, ahol a munkaterületeknél mindenhol forgalomkorlátozással kell számolni. Rengeteg volt ma is sajnos a közúti közlekedési baleset, sőt az elmúlt 24 órában számtalan esetben történtek súlyos kimeltelő közúti közlekedési balesetek, és nem beszélve az anyagi kárra járó esetekről. Rekkenő nyárias hőség, holnap még ez fokozódik, tessenek vigyázni és a szabályokat betartani. Köszönjük a figyelmet!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Fulladás veszélyes babatermékekre figyelmeztetnek. Kiírták a tervpályázatot a déli városrész fejlesztésére. Súlyos égési sérüléseket okozhatnak a felmelegített squishy játékok. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Fulladás veszélyes babatermékekre figyelmeztet egy brit fogyasztóvédelmi vizsgálat. A szakemberek több online piac téren olyan cumis üvegtartó párnákat, csecsemőknek kínált alvópárnákat és kapucnis hálózsákokat találtak, amelyek súlyos sérülést vagy akár fulladást is okozhatnak. A vizsgált termékekből már több ezret értékesítettek. A szakértők azt tanácsolják a szülőknek, hogy a kisbabákat etetés közben mindig felügyeljék, egy éves kor alatt ne használjanak párnát az ágyban, és csak biztonsági előírás soknak megfelelő babahálózsákot választanak. A hatóságok most folyamatosan ellenőrzik az online kínálatot is. Tervpályázatot hirdetett Debrecen önkormányzata a város déli részének hosszú távú fejlesztésére. A cél egy új, élhető és fenntartható városközpont koncepciójának kidolgozása. A tervezés a majorsági földeket, a Salakmotor stadion környékét és az egykori repülőtér hangárjainak területét is érinti. A pályázat során a lakó, munkahelyi, oktatási és zöld területi funkciók összehangolását, valamint a fenntartható közlekedési megoldásokat is vizsgálják. Az önkormányzat hangsúlyozta, a tervpályázat még nem jelent beruházási döntést, a későbbi tervezési szakaszokban pedig a lakosságot és a civil szervezeteket is bevonják. Virtuális valóság segítségével teszik könnyebbé a gyermekek számára az orvosi beavatkozásokat a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján. A kis betegek VR szemüvegen keresztül tündéreket követhetnek, mesebeli tájakon kalandozhatnak, vagy a tenger mélyét fedezhetik fel, miközben vérvétel vagy más vizsgálat zajlik. A klinikán jelenleg 4 VR eszközt használnak, elsősorban a gyermeksürgősségi ellátásban. Újabb tudományterületekkel bővíti együttműködését a Debreceni Egyetem és a Nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem. A megállapodás az agrár- és élelmiszertudományok mellett már a műszaki és gazdaságtudományi képzésekre is kiterjed. A két intézmény a jövőben közös kutatásokat, nemzetközi projekteket, konferenciákat, valamint oktató és hallgató cseréket is szervez majd. A több mint 50 éve működő partnerség célja, hogy közösen keressenek megoldásokat a klímaváltozás, az élelmiszerbiztonság és a precíziós gazdálkodás kihívásaira. Elkészült a Pallagi úti idősek háza egyik felújított szárnya. A csaknem 200 millió forintos fejlesztés során modern, akadálymentes részleget alakítottak ki, amely korszerűbb és kényelmesebb környezetet biztosít az ott élők számára. Az intézmény teljes felújításáról még 2017-ben döntöttek. A munkák munkálatok pedig ütemezetten szárnyanként zajlanak, hogy az ellátás folyamatos maradhasson. A beruházást a Debrecen önkormányzata saját forrásból finanszírozta. Óvatosságra intik a szülőket a géllel töltött squishy játékok miatt. Külföldön ugyanis több gyermek is súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután a játékot mikrohullámú sütőbe melegítették fel, vagy az felforrósodott egy parkoló autóban. A szakemberek szerint a játékok rendeltetésszerű használata mellett biztonságosak, ugyanakkor tilos mikróba sütőbe vagy radiátorra tenni, illetve tűzőnapon hagyni őket. A szülőknek most azt javasolják, hogy beszéljenek gyermekeikkel az interneten terjedő veszélyes kihívásokról is, és rendszeresen ellenőrizzék, hogy a játékok nem sérültek-e meg.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk holnap, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A délutáni hőmérséklet 29 fok körül alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Hello mindenkinek, további klassz délutánt a Sunshine FM-el, 4 múlt már 4 perccel, erősödik a forgalom szinte mindenhol, így várom a legfrissebb helyzetjelentéseket 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Bruno Mars sikerével, pörög az I Just Might, vigyázz magadra!
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: szeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Közlekedés miatt is, a zenék miatt is, a zenék miatt meg imádok táncolni, imádom a zenét.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: képzeti.
1: Ozaria és a Four Moons, a Sunshine a FM-en nálunk, csak jó zene szól, további klassz délutánt mindenkinek, hamarosan majd hozom a legfontosabb útinfókat is, viszont, drága autós barátaim, rossz hírekkel érkeztem, mert szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagy kereskedelmi ára, a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal emelkedik, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul majd. A mostani áremelés hátterében elsősorban ugye a nemzetközi olajpiacon tapasztalató drágulás, valamint a közel-keleti konfliktus is azért elég szépen befolyásolja a hordó literenkénti árát. Így holnaptól majd a 95-ös benzint több mint 600 forintért tankolhatjuk majd, a gázolaj pedig 615 forint körül vásárolható literenként. Így érdemes akár még ma a töltőpisztolyhoz odakanyarodni és fullra tankolni a Vertát. De sérkezik Young Fly-jal, itt a vadonatúj a Sunshine délutánban. Ez

0: jár.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket. Korábban Nyíregyházán voltak rendőrök a Bethlen Gábor utcán, érdemes arra is figyelni, valamint a Vai Ádám körúton is látták a hatóságokat dolgozni. Debrecenben is erős a forgalom, illetve itt is a szabálytalankodókat hamar kiszűrik a rendőrök. Korábban a Kassai úton mértek, valamint kaptam rendőri jelzésről információt a Monostorpályi út közelében. Ha egyéb infót van, akkor várom a továbbiakban is. 23-16-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. Az atlantai rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a labdarúgó világbajnokság szerdai elődöntőjére, amelyben a címvédő Argentina magyar idő szerint 21 órától Angliával mérkőzik meg. A párharc politikai háttere, valamint a szurkolók közötti korábbi összecsapásokra utalva az atlantai rendőrség közleményében kiemelte, miközben a georgiai város a nagy érdeklődéssel várt találkozó megrendezésére sok elsősorban argentin szurkoló látogatására készül, ők városszerte igyekeznek megerősíteni a közbiztonságot, hogy a lakosok és a vendégségbe érkezők egyaránt biztonságban élvezhessék ezt a történelmi eseményt. Hozzátették, megelőző intézkedésként a biztonság érdekében plusz rendőröket vontak be, akiket a város stratégiailag fontos és nagyforgalmú helyszíneire vezényelnek majd. Az argentin La Nación újság információi szerint a hatóságok a legmagasabb kockázati besorolást adták a mérkőzésre, amely kapcsán akár összetűzések is várhatóak, bár mindkét csapat futballistái rendre azt hangsúlyozták, hogy ez csak egy futballmérkőzés lesz. A két ország történelmére az 1982-es Falklandi háború vet árnyékot, és visszatérő emlékként jelenik meg a dél-amerikai szurkolók részéről a térség önállóság iránti vágyát megfogalmazva. Az angolok pedig a futballtörténelem részévé vált Isten keze gólját sérelmezik évtizedek óta, amikor Diego Maradona az 1986-os VB-n félpályás szólója mellett kézzel a labdába ütve is eredményes volt, kiejtve ezzel az angolokat a negyed döntőben. Norvégiában hősként fogadták a világbajnokságról hazatérő labdarúgó válogatottat. Oszlóban a nem hivatalos becslések szerint több mint 100 000 szurkoló ünnepelte a története legjobb VB szereplését elérő csapatot, amely a negyed döntőben búcsúzott és végül az ötödik helyen zárt. A játékosokat szállító repülőgépet vízágyús tisztelgés fogadta, majd a válogatott busza a szurkolókkal zsúfolt utcákon át érkezett a királyi palotához, ahol Harald király és családja is köszöntötte a futballistákat. Az ünneplésen a norvég szurkolók jellegzetes evezős koreográfiája sem maradt el. Martin Ødegaard csapatkapitány pedig úgy fogalmazott, sem ő, sem a társai nem számítottak ekkora fogadtatásra, amilyet a világbajnokság alatt az Egyesült Államokban és otthon Norvégiában kaptak. A norvégok a tornán legyőzték Irakot, Szenegát, Elefántcsontpartot és Brazíliát, a negyed döntőben pedig hosszabbítás után 2-1-re kaptak ki Angliától. És ne feledje senki, ma este megkezdődnek az elődöntők a labdarúgó világbajnokságon. Két európai sztárcsapat mérkőzik meg a döntőbe jutásért. A Franciaország-Spanyolország mérkőzés este 9 órakor kezdődik magyar idő szerint, és természetesen reggel jövünk majd az eredménnyel, illetőleg az összefoglalóval.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Pontváró buliban elektromos rollert nyerni? Váltsd velünk valóra! Ehhez nem kell más tenned, csak a belépéskor kapott pontot parti útleveleddel keresd fel a Raiffeisen Bank két standját, amelyeknél az aktuális álláspályázatokról és a fiatalok igényeire szabott jelló számla csomagunk részleteiről beszélgethetsz munkatársainkkal. A standokon pecsétet kapsz az útleveledbe, amelyet a nyereménydobozba kell majd bedobnod. A sorsolás 19 és 20 óra között lesz a színpadon. Ne maradj le! Várunk 2026. július 23-án 16 órától a pontot partira a Sóstó Gardenbe.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Bulizni Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Zsebedben a bizonyítvány, de nem tudod még merre tovább? Jelentkezz a Debreceni Szakképzési Centrumhoz! Ha még nem vagy 25 éves, nappali képzésben teljesen ingyen tanulhatsz nálunk. Több mint 50 képzés, diákigazolvány és akár ösztöndíj is vár. Célozd meg a szakképzést! www.dsc.hu.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
4: Érkezik a nyár legnagyobb durranása. Július 23-án Nyíregyházán, a Sóstó Gardenben. Jön a Pontot Party. Egy este, ahol együtt ünnepeljük a felvételi ponthatárokat, a nyarat és mindent, amiért megérte várni.

0: Előviteles jegyek vanticket.hu. Pont ott parti, pont ott a helyed.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Véget érhet a kémiai szúnyogírtás korszaka. Hajdú-Biharban is emelkedik a szifiliszes megbetegedések száma. Már Quick Link-kel is befizethető a gépjárműadó. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országos átállást tervez a kormány a biológiai szúnyoggyérítésre. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, fokozatosan kivezetnék a kémiai szúnyoggyérítést, és a jövőben a szúnyoglárvák célzott biológiai írtására helyeznék a hangsúlyt. A tárca szerint ez hatékonyabb és a környezet számára is kedvezőbb megoldás. A program része lesz a lakosság tájékoztatása és bevonása is. A minisztérium azzal indokolja a változtatást, hogy a vízmegtartási programok és az invazív szúnyogfajok terjedése miatt egyre nagyobb kihívást jelent a szúnyogok elleni védekezés. Emelkedik a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon és Hajdú-Bihar vármegyében is egyre több fertőzést regisztrálnak. Az országban tavaly 2464 szifiliszes esetet jelentettek, míg Hajdú-Biharban 119 embernél állapították meg a betegséget. Az idei év első három hónapjában a vármegyében már 44 új esetet regisztráltak. Az egészségügyi szakemberek szerint kiemelten fontos a rendszeres szűrővizsgálat, a felelős szexuális magatartás és a korai kezelés, hiszen a fertőzés időben felismerve jól gyógyítható. Megnövekedett zaj és hanghatásra kell számítani hétfőtől csütörtökig Debrecen térségében. A Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es repülő dandára minden nap este 6 és éjfél között kiképzési repüléseket hajt végre. A gyakorlat nem csak Debrecent, hanem többek között Kecskemétet, Szolnokot, Egert, Miskolcot és Kaposvár környékét is érinti. A Honvédség közlése szerint az esti és éjszakai repülések a pilóták felkészültségének fenntartását, valamint Magyarország légterének folyamatos védelmét szolgálják. Bő egy hónapra lezárják a debreceni Hétvezér utcai busz megállót útépítési munkák miatt. A DKV tájékoztatása szerint július 13-ától, azaz mától, üzemkezdettől augusztus 16-án üzemzárásig nem lehet használni a busz megállót. A Borzsán Gáspár utca, a Pósa utca és a nagyállomás felé közlekedő 11-es autóbusz, valamint a 90Y és a 973-as éjszakai járatok ez idő alatt a mintegy 50 méterrel előrébb kialakított ideglenes megállón veszik fel az utasokat. A DKV arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról. Forgalomkorlátozásra kell készülni Debrecen belvárosában. Július 13-a és augusztus 14-e között ugyanis szennyvíz gerincvezeték cseréje miatt lezárják a Kossuth utca, Sas utca és az Újházi Ede utca közötti szakaszának két belső forgalmi sávját. Az autóforgalmat ideglenesen a buszsávba terelik, miközben az ellenirányú autóbusz közlekedés zavartalan marad. A Liszt-Ferenc utcánál található gyalogátkelő a munkálatok ideje alatt is használható lesz. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV Mobil. A gépjárműadó ugyanis már Quick Link-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV Mobiltól egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek. Így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén napos, száraz időre számíthatunk holnap, csak időnként jelenhet meg néhány gomoly felhő, esőre nem kell készülni. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A délutáni hőmérséklet 29 fok körül alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Köszönjük szépen Szucsinek a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délutáni, és a Stellákat, valamint az Őrsöket pedig Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Ha van ilyen ismerősöd, akkor mindenképp köszönjst fel. Kezdünk elsőként Taylor Swift-tel, into the Fate of Ophelia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig a nyugdíj megtakarításról beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Hát egyre többször hallunk arról, hogy mire mi nyugdíjasok leszünk, már nem lesz nyugdíj sem. Nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az ország gazdasági helyzete 10-20-30 év múlva, de aki szeretne biztosra menni és kiszámítható jövedelmet szeretne elérni nyugdíjas korában is, annak érdemes nyugdíj megtakarításokban gondolkodni. Választhatunk kockázatosabb, ám de magasabb hozamú és alacsonyabb hozamú, de garantált kifizetési összegű megtakarításokban is. A konstrukciók elérhetőek forint és euró alapon is. És hogy miért jó egy ilyen biztosítás, számtalan előnye van. Egyedi igényekre szabható befektetési formák, akár garantált hozammal. A biztosításra befizetett egyéni díj 20%-a, azaz évente maximum 130 ezer forint összegéig adójóváírás is igénybe vehető. Ami még fontos, hogy a nyugdíjbiztosítás adó és öröklési díjmentes, nem része a hagyatéknak, így a kifizetés gyors és egyszerű lehet a megjelölt kedvezményezettek részére, illetve nyugdíjba vonuláskor választható konstrukció, hogy egy összegben kérjük a megtakarított összeg kifizetését, vagy mondjuk havi fix összegekben, gyakorlatilag az állami nyugdíj kiegészítésére.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsid van, akkor ugyanez. A motorjogsid, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
5: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, tudom, Dombrádon jártam, és a kereszteződésben balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Kövess ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Dua Lipa és a Houdini a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és hamarosan pedig indul majd a királyság műsor. Most viszont programajánlók jönnek Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papírreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt és irány a zöld! Készen állsz arra, hogy lehulljon a lepel, és minden más is. Július 15-én, szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon érkezik a Meztelen Igazság című zenés vígjáték. 6 bátor nő úgy dönt, hogy egy jó ügy érdekében levetkőzi gátlásait, no meg a ruháit, miközben nemzetközi slágerek és rúttáncos jelenetek fűszerezik a poénokat. Zseniális, felszabadító, csajos este vár ránk az önelfogadásról, ahol a színésznők szó szerint és lelkileg is megmutatják a Meztelen Igazságot. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene!
0: Sunshine FM.

0: and night.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Ezért szeretem a Sunshine FM-et, annyira őrült is kifóhoz neki.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és hamarosan pedig 6 óra. Köszi szépen a mai figyelmed, mi majd holnap 14 órát követően folytatjuk majd, és együtt dolgozunk a szerdában is. Ne feledd, a Sunshine Valent Auto folyamatosan járja a vétel körzetünket, bárhol felbukkanhat a kék kis MG. Tessék lefotózni, és a QR kód segítségével, ami az autón található, feltölteni a weblapunkra, adatokat kitölteni, és hamarosan pedig majd jön a fődíj sorsolás, ami nem más, mint egy hotelauromos wellness hétvége egy tesztezetéssel egybekötve. További infók a sunshine.hu-n. Norbi mindjárt jön a 2 órás élő esti kívánságműsorral, én pedig megköszönöm a mai figyelmet, mindenkinek kellemes és pihentető kedd estét kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, ami

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Megkezdte munkáját a végrehajtási visszaéréseket vizsgáló bizottság. Ismét 18 év lehet a tankötelezettségi korhatár. Országjárásra indul a Mentődolgozók Szövetsége. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megkezdte munkáját a végrehajtási visszaéréseket vizsgáló parlamenti bizottság. Az ellenzéki vezetésű testület elnöke Torockai László több korábbi és jelenlegi kormányzati szereplőt is meghallgatna a Stand-Völner üggyel összefüggésben. Az új szabályok alapján a vizsgáló bizottság szélesebb jogosítványokat kaptak, a meg nem jelenő meghívottak pénzbírságra számíthatnak, ismételt távolmaradás esetén pedig rendőri elvezetés is elrendelhető. A bizottság célja a végrehajtási rendszerben feltárt visszaérések és az esetleges politikai felelősség feltárása. Visszavonták több kórházi vezető megbízatását az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján. Július 13-ai hatállyal megszűnt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatójának, valamint a budapesti Bajcsi-Zsilinszky kórház orvosigazgatójának vezetői megbízatása. De a budapesti intézményben ezzel együtt a főigazgató helyettesi megbízás is megszűnt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a megüresedett vezetői munkaköröket mielőbb nyilvános pályázatok útján kívánják betölteni. A tankötelezettség korhatárának 18 évre emelését vizsgálja most a kormány. Az országgyűlés hétfői ülésén az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a 16 éves korhatár bevezetése kedvezőtlenül érintette a hátrányos helyzetű fiatalokat, ezért szükség van a szabályozás felülvizsgálatára. A tervezett változtatást társadalmi és szakmai egyeztetés előzheti meg. A cél, hogy minél több fiatal szerezzen végzettséget és csökkenjen az iskola idő előtti elhagyásának aránya. Az uniós vámok hatására egyre több nyugati autógyártó helyezi vissza elektromos autó gyártását Európába. Egy friss elemzés szerint a Kínában gyártott, majd Európában értékesített elektromos modellek aránya jelentősen csökkent az elmúlt évben. Eközben a kínai gyártó, köztük a BYD és a Geely tovább növelték európai jelenlétüket, és több új európai gyár építését is bejelentették. A szakértők szerint az autóipar átalakulása felgyorsul, miközben a gyártók egyre inkább Európában szeretnék előállítani a kontinensre szánt elektromos járműveiket. Jóvá hagyta az Európai Bizottság, hogy Magyarország 760 milliárd forintos tőkeinjekciót nyújtson a Magyar Fejlesztési Banknak. A helyreállítási és reziliencia építési eszköz forrásaiból finanszírozott program célja, hogy az MFB hatékonyabban támogassa a gazdaság azon területeit, ahol piaci hiányosságok jelentkeznek. A forrásokból többek között a kis- és középvállalkozások fejlesztése, a zöld és digitális átállás, valamint a bérlakás és diákotthon programok is támogatást kaphatnak. Kihelyezett állománygyűléseket tart a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége. A szervezet július 2. felében és augusztusban valamennyi megyei jogú város mentőállomását felkeresi, hogy személyesen találkozzon a mentődolgozókkal. A szövetség célja, hogy közvetlenül megismerje a dolgozó tapasztalatait, javaslatait és problémáit, és ezekre építse érdekvédelmi munkáját. A szervezet most hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartja a folyamatos, nyílt kommunikációt és a személyes kapcsolattartást a mentőszolgálat munkatársaival.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb hivatalos deviza középárfolyamai alapján a forint enyhén gyengült a fővalutákkal szemben. Egy euró árfolyama 359 forint körül alakul, az amerikai dollárért 315 forintot kell adni. Az angol fontért 421 forintot kell fizetni, amíg a svájci frankért 387 forintot kell adni. A devizapiac alakulását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a jegybanki döntések befolyásolják.
4: Sportírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar ökölvívás legjobbjai érkeznek július 15-e és 18-a között Nyíregyházára. A Continental Arena ad otthont a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol 4 napon át a bajnoki címekért, valamint a válogatottba kerülésért is ringbe lépnek az ország legjobb női és férfi versenyzői. A program szerint július 15-e és 17-e között a selejtezőket és az elődöntőket rendezik, míg július 18-án szombaton következnek a döntők, ahol eldől, hogy kik képviselhetik egy éven át a magyar bajnoki címet. Hazai versenyzőknek is szurkolhatunk, Petrimán Milán szeretné megvédeni címét. Az esemény ideje alatt egy Papp László pályafutását bemutató kiállítás is látható a Continental Arénában. Szolnokon rendezték az U23-as és az U20-as atlétikai magyar bajnokságot, amely versenyen a Déjesi Debrecen kiválóságai 6 érmet gyűjtöttek, 2 világbajnoki szintidőt futottak. Az U23-as korosztályban Papp Zsófia szállította a legfényesebb medált, 3-asugrásban 12.84-es új egyéni csúccsal bizonyult a legjobbnak, távolugrásban is megjavította saját rekordját, ebben a számban 5.72-es ugrással harmadik lett. Az U20-asok közül 3-an is bajnoki címet szereztek. 200-on Darai Laura elsőként száguldott át a célvonalon, 400 méteren kezdte iszonya beállítva idei legjobbját, maga mögé utasította a mezőnyt és bajnokként léphetett fel a dobogóra. Ács Ali 100 gáton lett bajnok. A férfiak 800-as mezőnyében Tóth Bálint a 3. legjobb idővel ért célba, így bronzérmes lett. Ács Alíz és Darai Laura kiváló teljesítményüket megkoronázva megfutották a világbajnoki szintidőt, így rajthoz állhatnak augusztus 5-e és 9-e között az Egyesült Államokbeli Eugene-ben. Ezek voltak a sporthírek, további jó rádiózást!
3: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben, sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 3, 2, 1, köszi Szücsi a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, úgyhogy jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Radiatonnal, ez már a Blood Running.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága szenseinak sok egészen este 8 óraig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Zoli üzenetével nyitom a mai estét, aki a szerelmének Anitának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolyt csalsz az arcomra. Nagyon szeretlek. Kata a férjének üzeni, hogy boldog házassági évforduló dragám, még sok közös évet kívánok magunknak. Andi pedig az édesanyjának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy köszönök mindent, amit értem tettél. Valaki pedig várakozik a vonalban, kinek szóljon a következő zene.
2: Küldöm a feleségemnek és a 3 gyönyörű gyermekemnek.
0: Köszi szépen, hogy csörögtél, egészen este 8-ig te is megteheted. 0620 316 3000. A folytatásban itt van Alex Kenji, ez pedig a Bambolé, a 2 órás élő esti kívánok.

0: reklámjátékunk következik.
1: No kérem szépen, ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a mai este folyamán is egy darab dalkéréssel, vagy egy darab üzenettel lehet tőlem nyerni, méghozzá az Andrew Döner jóvoltából egy 1 kilós dönertálat, amit egyébként majd be tudtok váltani, méghozzá Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca 16/A szám alatt. Úgyhogy érdemes a mai napon is nekem írni, üzenni, vagy dalt kérni. Tehát egy 1 kilós dönertálatét játékra fel.
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk.

0: James Hype, és ez volt tőle a 7 Seconds az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig, természetesen ma is javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Eszter üzenetével megyünk tovább, aki a szerelmének Daninak üzeni, hogy hiányzol minden percben, várom, hogy újra átölelhesselek. Aztán Laci a feleségének Erikának üzen, hogy te vagy életem legnagyobb ajándéka, nagyon szeretlek, Niki pedig a testvérének, Ádámnak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Pitbull, ez pedig az I Know You Want Me, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Az atlantai rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a labdarúgó világbajnokság szerdai elődöntőjére, amelyben a címvédő Argentina magyar idő szerint 21 órától Angliával mérkőzik meg. A párharc politikai háttere, valamint a szurkolók közötti korábbi összecsapás

0: csapásokra utalva az atlantai rendőrség közleményében kiemelte, miközben a georgiai város a nagy érdeklődéssel várt találkozó megrendezésére és sok elsősorban argentin szurkoló látogatására készül, ők városszerte igyekeznek megerősíteni a közbiztonságot, hogy a lakosok és a vendégségbe érkezők egyaránt biztonságban élvezhessék ezt a történelmi eseményt. Hozzátették, megelőző intézkedésként a biztonság érdekében plusz rendőröket vontak be, akiket a város stratégiailag fontos és nagy forgalmú helyszíneire vezényelnek majd. Az argentin La Nación újság információi szerint a hatóságok a legmagasabb kockázati besorolást adták a mérkőzésre, amely kapcsán akár összetűzések is várhatóak, bár mindkét csapat futballistái rendre azt hangsúlyozták, hogy ez csak egy futballmérkőzés lesz. A két ország történelmére az 1982-es falklandi háború vet árnyékot, és visszatérő emlékként jelenik meg a dél-amerikai szurkolók részéről a térség önállóság iránti vágyát megfogalmazva. Az angolok pedig a futballtörténelem részévé vált Isten keze gólját sérelmezik évtizedek óta, amikor Diego Maradona az 1986-os VB-n félpályás szólója mellett kézzel a labdába ütve is eredményes volt, kiejtve ezzel az angolokat a negyeddöntőben. Norvégiában hősként fogadták a világbajnokságról hazatérő labdarúgó válogatottat. Oszlóban a nem hivatalos becslések szerint több mint 100 000 szurkoló ünnepelte a története legjobb VB szereplését elérő csapatot, amely a negyeddöntőben búcsúzott és végül az 5. helyen zárt. A játékosokat szállító repülőgépet vízágyús tisztelgés fogadta, majd a válogatott busza a szurkolókkal zsúfolt utcákon át érkezett a királyi palotához, ahol Harald király és családja is köszöntötte a futballistákat. Az ünneplésen a norvég szurkolók jellegzetes evezős koreográfiája sem maradt el. Martin Ødegaard csapatkapitány pedig úgy fogalmazott, sem ő, sem a társai nem számítottak ekkora fogadtatásra, amilyet a világbajnokság alatt az Egyesült Államokban és otthon Norvégiában kaptak. A norvégok a tornán legyőzték Irakot, Szenegát, Elefántcsontpartot és Brazíliát, a negyed döntőben pedig hosszabbítás után 2-1-re kaptak ki Angliától. És ne feledje senki, ma este megkezdődnek az elődöntők a labdarúgó világbajnokságon. Két európai sztárcsapat mérkőzik meg a döntőbe jutásért. A Franciaország-Spanyolország mérkőzés este 9 órakor kezdődik magyar idő szerint, és természetesen reggel jövünk majd az eredménnyel, illetőleg az összefoglalóval.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

az Aria. És ez volt tőle az introvertált dal az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Sóstói úti kórház előtt és a Bethlen Gábor új utca kereszteződésénél megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre kell, hogy számítsatok. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódás várható ugye napközben, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol kint vannak a rendőrök, hiszen korábban volt egy balesetünk, méghozzá a Kassai úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendi éber őrei az István úton is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulok mindjárt Ed Sheerannel. Ez lesz a Sapphire.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Fokozott fogyasztóvédelmi razzia van a dinnye szezonban. Új online veszélyre figyelmeztetik a szülőket és a fiatalokat. Súlyos bírság járhat a szabálytalan kutfúrásért. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országos görögdinnye ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Na, a szakemberek a teljes kereskedelmi láncot vizsgálják. A nagybani piacoktól a boltokon át egészen az ideiglenes és útmenti árusítóhelyekig. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a dinnye származására, a kötelező jelölésekre és a termékek minőségére, valamint a higiéniai előírások betartására. Külön ellenőrzik a darabolt görögdinnyék tárolását és kezelését is. Tavaly egyébként a szabálytalan miatt több mint 19 millió forintos bírságot szabott ki a hatóság. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára a 2026-27-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy az óvodások játékos formában ismerkedjenek meg a magyar néphagyományokkal és a bábszínház világával. A témanapokon báberőadások, népzenei és néptáncos foglalkozások, valamint kreatív programok várják a gyermekeket. A program 2024-es indulása óta egyébként már 190 településre jutott el, és közel 8800 óvodás vett részt rajta. Az érdeklődő intézmények már jelentkezhetnek a következő nevelési évre. Újfajta gyermekek behálózását célzó online módszerre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Egy szülő ugyanis jelezte, hogy kiskorú gyermeke a Snapchaten kapcsolatba került egy nagykorú férfival, aki lelki segítőnek adta ki magát, majd néhány nap alatt elnyerte a gyermek bizalmát, és visszaélt vele. A szakemberek szerint intőjel, ha valaki arra kér, hogy a beszélgetéseket tartsák titokban. Arra kérik most a fiatalokat, hogy az idegeneknek soha ne küldjenek személyes adatokat, fényképeket vagy videókat, és gyanús helyzetben forduljanak egy megbízható felnőtthöz. Társadalmi egyeztetést indít a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az elektromos rollerek szabályozásáról és a KRESZ átfogó megújításáról. A cél a közlekedés biztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Vizsgálják egyebek mellett a megengedett legnagyobb sebességet, a kötelező bukós isak használat lehetőségét, valamint a korhatárok bevezetését is. A tervek szerint a kisebb teljesítményű és robogószerű elektromos rollerek eltérő szabályozás alá kerülhetnek. Az új KRESZ tervezet várhatóan egyébként ősszel terjesztik a kormány elé, a társadalmi egyeztetéshez szükséges kérdőívek pedig a kormány hivatalos felületén lesznek elérhetőek. Az elmúlt években egyszerűsödtek a háztartási kutak létesítésének szabályai, de továbbra sem lehet bárhol engedély nélkül kutat fúrni. Ha a kút legfeljebb 50 méter mély háztartási célú, nem éri el az első vízzáró réteget, és kockázatmentes területen található, sem engedélyre, sem pedig bejelentésre nincs szükség. Kockázatos vízkészletvédelmi területeken azonban előzetes bejelentés kötelező, bizonyos esetekben pedig továbbra is vízjogi engedély szükséges. A szakemberek most azt javasolják, hogy a fúrás előtt mindenki ellenőrizze ingatlan besorolását, mert a szabályok megszegése komoly bírságot vonhat maga után.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben, sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megérénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket! 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy még jöhetnek ebben az órában az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Ed Sheerannel. Itt van tőle a Sapphire.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ha félfül elhallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Oasis, és ez volt tőlük az Are You With Me, az előző percekben itt a Sunshine-nál. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Moni üzenetével nyitom a második óránkat, aki Zsuzsinak üzeni, hogy gratulálok az előléptetésedhez, büszke vagyok rád. Aztán Jani a barátjának Ferinek üzeni, hogy Isten éltessen sokáig öreg harcos, te vagy a legjobb barátom. Attila pedig a lányának üzeni, méghozzá Hannának, hogy nagyon boldog születésnapot kívánok, és szeretünk. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Jack Jones és Emily Kay városa. Ez a Where Did You Go? A két órás élő esti.

0: Igen, és ez volt a Get Lucky az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket pedig össze is gyúrtuk egy csukorba, és nem is tartjuk magunkban őket, jó? Jön Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küldd el. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Kíváncsi vagy a természet legrejtettebb titkaira? Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében szombatonként délelőtt 10:30-tól különleges botanikus kerti túrák indulnak. Ismerd meg a mocsári ciprusok és papírreperfák titkait, miközben történelmi ösvényeken barangolsz a friss levegőn. Kapj fel egy kényelmes cipőt, és irány a zöld! Készen állsz arra, hogy lehulljon a lepel, és minden más is. Július 15-én, szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakert szabadtéri színpadon érkezik a Mesztelen Igazság című zenés vígjáték. Hat bátor nő úgy dönt, hogy egy jó ügy érdekében levetkőzi gátlásait, no meg a ruháit, miközben nemzetközi slágerek és rúdtáncos jelenetek fűszerezik a poénokat. Zseniális, felszabadító, csajos este vár ránk az önelfogadásról, ahol a színésznők szó szerint és lelkileg is megmutatják a Mesztelen Igazságot.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Dóri üzeni a szerelmének Bencének, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz. Nagyon szeretlek. Ildi a húgának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Pisti pedig Anitának üzeni, hogy bocsáss meg, ha megbántottalak. Fontos vagy nekem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Hugel, Imál Angel és az Ultra 4 3-asa. Ez a Moving to the Sun, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Olivia Dean, és ez volt tőle a So Easy az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei. Roland üzeni a feleségének, hogy veled szeretnék megöregedni. Nagyon szeretlek. Józsi az unokájának üzeni, hogy a nagypapa nagyon büszke rád, gratulálok a forgalmi vizsgáthoz. Erika pedig a párjának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap boldoggá teszel. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Kelly Clarkson, ez pedig a Stronger, a 2 órás élő esti

0: reklámjátékunk következik.
1: Kelly Clarkson, és ez volt tőle a Stronger az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, le is zárom a mai játékunkat, aki pedig elviszi tőlünk az 1 kilós dönertálat, toppergés Laci, aki a feleségének üzent rajtam keresztül, hogy te vagy életem legnagyobb ajándéka. Nagyon szeretlek. Hát, Laci, jó étvágyat kívánok nektek az Andrew Döner jó voltából az 1 kilós dönertálhoz, amit ugye be tudtok váltani Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca 16/A szám alatt. Jó étvágyat hozzá!
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék

0: Hossz, és ez volt tőlük a Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, ez a szerdán, sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, viszont csak a térség egyes részein fordulhat elő zápor, illetve zivatar. A reggeli órákban 12 és 22 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 34 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor, ezen nem már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Akkor ez hasonlóan működhet, mint a véroxigén szintmérés az órákban, például a karkötőkben. Azt is ugye megnyomod, válsz egy picit, és akkor kiírja, hogy hát a Covid idején ez nagy divat volt, mindenki nyakra főre vette a véroxigén szintmérő berendezéseket. Azóta is szerintem mindenkinek ott van dobozban, és ott porosodik valami.
3: A WC papír mellett. Igen, minden, amit felvásárolt,
2: de hogy akkor ez is úgy működhet, hogy megbecsüli. Már látom, hogy rengeteg ilyen hülye játék lesz majd, hogy mennyit itt áll? Még egy feles még be,
3: micsoda, de, mit mutat?
2: Ne hülyéskedj, már nem mutat még semmit az óra. Tehát még alig van valami. És akkor majd nézik a százalékot, hogy az enyém már 32, az enyém meg 33.
3: Tehát igen, és amúgy tényleg különösen fontos Magyarországon, ahol zéró tolerancia van, mert ugye nálunk nincs olyan, hogy egy pohár még belefér. Vannak külföldi országok persze, csak ugye nagyon jól ismeri a magyar a magyart, hogyha itt az lenne, hogy egy pohár belefér, akkor figyelj már, még egy, szerintem még egy. Na, jó, van még egy, meg még egy.
2: A gyerekkorom másik nagy élménye az ez volt, hogy egy, nem zárták az amerikai filmekben a kocsit, becsapták az ajtót és bementek, kettő, megittak egy pohár bort a vacsoránál, majd beültek a kocsiba és hazamentek. És mondom, ezt hogy? Hát nálunk nem lehet, hogy bort iszol és közben meg utána beülsz, és illetve lehet, csak nem szabályos. De náluk meg megengedett. Tehát, hogy Amerikában nem volt ilyen probléma, nyilván ott van ez a ilyet, ezt, hogyha vonalon végig tudsz menni egyenesen, akkor nem vagy része.
3: Hát jó, de mi az, amit még átvennénk, hogyha már itt járunk? Akkor például az, hogy nem zárjuk az autót, nem, telefonáláskor nem köszönünk el, bort iszunk, mielőtt hazavezetnénk, és még egy, ami nekem nagyon tetszik, nem veszük le a cipőt. Jó, mert hogy ott az amerikai filmekben mindenki cipőbe mászkál az otthonaikban.
2: Próbáld meg ezt Japánban. Na, ott aztán nyakadat veszik rögtön. Sőt, ott ugye az étkezésnél, ha telefonálsz, vagy előveszed a telefon, már az is egy ilyen csúnya dolog. Úgyhogy sok dolgot átvettünk Amerikából. Hozzáteszem, hogy te mondtad a múlt héten, és én ezt nem nagyon tudtam eddig, de most megerősítették, hogy valóban így van. Ha rollerrel közlekedsz, és azt gondolod, hogy ittasan rollerrel közlekedhetsz, az egy óriási nagy hiba, mert nem lehet. Ugyanúgy, hogyha balesetet okoztál, vagy megszondáznak, és kiderül, hogy itt áll, akkor bármilyen létező jogosítványod van, azt elveszik. De ha motorjogsid van, akkor a motorjogsid, ha azt nem tudom. Kerékpárnál volt egy tűrés határ régebben, de már most nem tudom, hogy mennyi. Mert azt mondták, nem életszerű, hogy egy vagy két sör a kocsmából elindul, és nincs benne. Tehát a kerékpár azzal indul be.
3: De... Oké, de az mennyire életszerű, amikor én annak idején mentem, Dombrádon jártam, és kereszteződésben balra fordultam, sarkon ott a kocsma, és hirtelen fékeznem kellett, mert a kocsma előtt az úttesten úgy feküdt a kerékpáros, ahogy fel van festve, tudod, ez a, hogy oldalára van borulva a kerékpár, és rajta, hogy nem mondom, biztos most rajzolják körbe.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Milliárdos áfa csalást leplezett le a NAV. Napokig véres lepedőn feküdt egy amputált beteg. 3 hónapra kitiltották Bohár Dánielt a parlamentből. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Csaknem 3 milliárd 700 millió forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A gyanú szerint egy szervezett bűnözői csoport az Európai Unióból beszerzett banán kereskedelmével trükközött, és fiktív számlákkal, valamint céghálózaton keresztül került el az áfa befizetését. A NAV nyomozói 50 helyszínen tartottak akciót, amely során bankszámlákat zároltak, járműveket és értéktárgyakat foglaltak le, valamint 130 raklap banánt is lefoglaltak. Az ügyben területen gyanúsítottak, közülük kettőt letartóztattak. Tragikus baleset történt a szlovén Alpokban. Életét vesztette egy 56 éves magyar túrázó. A férfi egy több mint 2500 méter magas hegycsúcs meghódítására indult, azonban miután napokig nem adott életjelet magáról, hozzátartozói értesítették a hatóságokat. A keresésben rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is bekapcsolódott, a férfi holttestét szombat délután találták meg. A helyi hegyi mentők szerint több mint 50 métert zuhanhatott. A szlovén rendőrség az esetet balesetként vizsgálja. Vizsgálatot indított a szombathelyi kórház, miután egy család szerint hozzátartozójuk napokig véres lepedőn feküdt egy amputációs műtétet követően. A hozzátartozók most azt állítják, hogy hiába jelezték a problémát, nem történt azonnal intézkedés. Az intézmény közölte, kivizsgálják az eset körülményeit. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter most úgy fogalmazott, senki sem érdemli meg, hogy emberi méltósága sérüljön, és hangsúlyozta, hogy a hasonló ügyek feltárásában fontos szerepe van a betegek és hozzátartozóik visszajelzéseinek. Augusztus 3-án végleg megszűnik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége hazánkban. Az érintettek külön értesítést nem kapnak, ezért a belügyminisztérium most azt kéri, mindenki ellenőrizze, milyen okmánnyal rendelkezik. Akinek csak ilyen régi személye van, annak személyesen kell felkeresnie egy kormányablakot, ahol e személyt igényelhet. Ha valaki érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú jogosítvánnyal is rendelkezik, a csere nem kötelező, de ajánlott. Új szervezőt keresnek az augusztus 20-ai budapesti állami ünnepség lebonyolítására, miután a korábbi kivitelező szerződését felbontották. A rendkívüli közbeszerzési eljárásban kiválasztott cégnek alig több mint egy hónapja lesz a programok előkészítésére. A tervek szerint az idei tűzijáték a korábbinál rövidebb, mindössze 10 perces lesz, ugyanakkor fényfestés, drónshow, koncertek és családi programok is várják majd az érdeklődőket. Az esti látványshow után a budapesti Kossuth téren hajnalig tartó zenei programot is terveznek. 3 hónapra kitiltották az Országházból Bohár Dánielt. A döntésről maga az influencer számolt be közösségi oldalán. A parlament vizsgálata szerint Bohár a Fidesz frakció vendégeként lépett be az épületbe, azonban sajtóakkreditáció nélkül készített videókat és kérdezett országgyűlési képviselőket, illetve minisztereket. A parlament szerint ezzel megsértette a belépési szabályokat. A Fidesz frakció adminisztrációs félreértésre hivatkozott, és jelezte, hogy érdemes lenne a szabályozást a politikai influencerekre is kiterjeszteni. Bohár Dániel ugyanakkor úgy véli, a kitiltás oka az volt, hogy kérdéseket tett fel.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben, sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megélénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdte munkáját a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság. Ismét 18 év lehet a tankötelezettségi korhatár. Országjárásra indul a Mentődolgozók Szövetsége. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megkezdte munkáját a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Az ellenzéki vezetésű testület elnöke Torockai László több korábbi és jelenlegi kormányzati szereplőt is meghallgatna a Stand-Völner üggyel összefüggésben. Az új szabályok alapján a vizsgáló bizottság szélesebb jogosítványokat kaptak, a meg nem jelenő meghívottak pénzbírságra számíthatnak, ismételt távolmaradás esetén pedig rendőri elvezetés is elrendelhető. A bizottság célja a végrehajtási rendszerben feltárt visszaérések és az esetleges politikai felelősség feltárása. Visszavonták több kórházi vezető megbízatását az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján. Július 13-ai hatállyal megszűnt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház gazdasági igazgatójának, valamint a budapesti Bajcsi-Zsilinszky kórház orvosigazgatójának vezetői megbízatása. De a budapesti intézményben ezzel együtt a főigazgató helyettesi megbízás is megszűnt. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a megüresedett vezetői munkaköröket mielőbb nyilvános pályázatok útján kívánják betölteni. A tankötelezettség korhatárának 18 évre emelését vizsgálja most a kormány. Az országgyűlés hétfői ülésén az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a 16 éves korhatár bevezetése kedvezőtlenül érintette a hátrányos helyzetű fiatalokat, ezért szükség van a szabályozás felülvizsgálatára. A tervezett változtatást társadalmi és szakmai egyeztetés előzheti meg. A cél, hogy minél több fiatal szerezzen végzettséget és csökkenjen az iskola idő előtti elhagyásának aránya. Az uniós vámok hatására egyre több nyugati autógyártó helyezi vissza elektromos autó gyártását Európába. Egy friss elemzés szerint a Kínában gyártott, majd Európában értékesített elektromos modellek aránya jelentősen csökkent az elmúlt évben. Eközben a kínai gyártók, köztük a BYD és a Geely tovább növelték európai jelenlétüket, és több új európai gyár építését is bejelentették. A szakértők szerint az autóipar átalakulása felgyorsul, miközben a gyártók egyre inkább Európában szeretnék előállítani a kontinensre szánt elektromos járműveiket. Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy Magyarország 760 milliárd forintos tőkeinjekciót nyújtson a Magyar Fejlesztési Banknak. A helyreállítási és rezilincia építési eszköz forrásaiból finanszírozott program célja, hogy az MFB hatékonyabban támogassa a gazdaság azon területeit, ahol piaci hiányosságok jelentkeznek. A forrásokból többek között a kis- és középvállalkozások fejlesztése, a zöld és digitális átállás, valamint a bérlakás és diákotthon programok is támogatást kaphatnak. Helyezett állománygyűléseket tart a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége. A szervezet július 2. felében és augusztusban valamennyi megyei jogú város mentőállomását felkeresi, hogy személyesen találkozzon a mentődolgozókkal. A szövetség célja, hogy közvetlenül megismerje a dolgozó tapasztalatait, javaslatait és problémáit, és ezekre építse érdekvédelmi munkáját. A szervezet most hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartja a folyamatos, nyílt kommunikációt és a személyes kapcsolattartást a mentőszolgálat munkatársaival. Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben, sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megérénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Fokozott fogyasztóvédelmi razzia van a dinnye szezonban. Új online veszélyre figyelmeztetik a szülőket és a fiatalokat. Súlyos bírság járhat a szabálytalan kutfúrásért. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia Roli! Nyíregyháza belterületén nagy a délutáni csúcsforgalom. Nyíregyház és Sóstó gyógyfürdő között lakotáten kívül sebességkorlátozás. A nyár, a vakáció, az üdülés, a pihenés és szezonja, nagy figyelemmel legyenek a Nagyerdőn, Debrecen város belterületén, és Hajdúszoboszlói és zsúfolásig meg van telve. Ott, ahol lakó pihenő vezet, oda csak az arra jogosultak hajthatnak be jobbkézszabály és 20 km-es sebességkorlátozás. Több helyen a járda helyett az úttesten is közlekednek a gyalogosok, nyilván felszabadultabbak. Önök közlekedők kellő oldaltávolságot tartsanak gyalogosok kikerülésénél. És rengeteg a kerékpáros rollelos, mondani se kell, hogy mindkét vármegye területén hatalmas nagy a kerékpárforgalom. És nyilvánvalóan az autópályán is igen nagy forgalommal kell számolni a főváros fele, úgy Hajdú, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén is, és nagy forgalma 4-es számú főútvonalon, Nyíregyháza, Debrecen, illetve Hajdúszoboszló között. Több helyen van viszont lakotáten kívül sebességkorlátozás. Debrecen város belterületén tartanak a helyreállítások, Faragtár utca, és közvetlen a felüljáró követően lassítsanak, kijelölt gyalogátkelőhely, időben meg tudjanak állni, további jó utat és baleset.

hatóság. Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára a 2026-27-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy az óvodások játékos formában ismerkedjenek meg a magyar néphagyományokkal és a bábszínház világával. A témanapokon báberőadások, népzenei és néptáncos foglalkozások, valamint kreatív programok várják a gyermekeket. A program 2024-es indulása óta egyébként már 190 településre jutott el, és közel 8800 óvodás vett részt rajta. Az érdeklődő intézmények már jelentkezhetnek a következő nevelési évre. Újfajta gyermekek behálózását célzó online módszerre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Egy szülő ugyanis jelezte, hogy kiskorú gyermeke a Snapchaten kapcsolatba került egy nagykorú férfival, aki lelki segítőnek adta ki magát, majd néhány nap alatt elnyerte a gyermek bizalmát, és ő visszaélt vele. A szakemberek szerint intőjel, ha valaki arra kér, hogy a beszélgetéseket tartsák titokban. Arra kérik most a fiatalokat, hogy az idegeneknek soha ne küldjenek személyes adatokat, fényképeket vagy videókat, és gyanús helyzetben forduljanak egy megbízható felnőtthöz. Társadalmi egyeztetést indít a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az elektromos rollerek szabályozásáról és a KRESZ átfogó megújításáról. A cél a közlekedés biztonság javítása és a balesetek számának csökkentése. Vizsgálják egyebek mellett a megengedett legnagyobb sebességet, a kötelező bukósisak használat lehetőségét, valamint a korhatárok bevezetését is. A tervek szerint a kisebb teljesítményű és robogószerű elektromos rollerek eltérő szabályozása alá kerülhetnek. Az új KRESZ tervezet várhatóan egyébként ősszel terjesztik a kormány elé, a társadalmi egyeztetéshez szükséges kérdőívek pedig a kormány hivatalos felületén lesznek elérhetőek. Az elmúlt években egyszerűsödtek a háztartási kutak létesítésének szabályai, de továbbra sem lehet bárhol engedély nélkül kutat fúrni. Ha a kút legfeljebb 50 méter mély háztartási célú, nem éri el az első vízzáró réteget, és kockázatmentes területen található, sem engedélyre, sem pedig bejelentésre nincs szükség. Kockázatos vízkészletvédelmi területeken azonban előzetes bejelentés kötelező, bizonyos esetekben pedig továbbra is vízjogi engedély szükséges. A szakemberek most azt javasolják, hogy a fúrás előtt mindenki ellenőrizze ingatlan besorolását, mert a szabályok megszegése komoly bírságot vonhat maga után. Csaknem 3 milliárd 700 millió forintos áfacsalást leplezett le a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A gyanú szerint egy szervezett bűnözői csoport az Európai Unióból beszerzett banán kereskedelmével trükközött, és fiktív számlákkal, valamint céghálózaton keresztül kerülte el az áfa befizetését. A NAV nyomozói 50 helyszínen tartottak akciót, amely során bankszámlákat zároltak, járműveket és értéktárgyakat foglaltak le, valamint 130 raklap banánt is lefoglaltak. Az ügyben 7-en gyanúsítottak, közülük 2-t letartóztattak. Tragikus baleset történt a szlovén Alpokban. Életét vesztette egy 56 éves magyar túrázó. A férfi egy több mint 2500 méter magas hegycsúcs meghódítására indult, azonban miután napokig nem adott életjelet magáról, hozzátartozói értesítették a hatóságokat. A keresésben rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is bekapcsolódott, a férfi holttestét szombat délután találták meg. A helyi hegyi mentők szerint több mint 50 métert zuhanhatott. A szlovén rendőrség az esetet balesetként vizsgálja. Vizsgálatot indított a szombathelyi kórház, miután egy család szerint hozzátartozójuk napokig véres lepedőn feküdt egy amputációs műtétet követően. A hozzátartozók most azt állítják, hogy hiába jelezték a problémát, nem történt azonnali intézkedés. Az intézmény közölte, kivizsgálják az eset körülményeit. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter most úgy fogalmazott, senki sem érdemli meg, hogy emberi méltósága sérüljön, és hangsúlyozta, hogy a hasonló ügyek feltárásában fontos szerepe van a betegek és hozzátartozóik visszajelzéseinek. Augusztus 3-án végleg megszűnik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége hazánkban. Az érintettek külön értesítést nem kapnak, ezért a belügyminisztérium most azt kéri, mindenki ellenőrizze, milyen okmánnyal rendelkezik. Akinek csak ilyen régi személye van, annak személyesen kell felkeresnie egy kormányablakot, ahol e személyt igényelhet. Ha valaki érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú jogosítvánnyal is rendelkezik, a csere nem kötelező, de ajánlott. Új szervezőt keresnek az augusztus 20-ai budapesti állami ünnepség lebonyolítására, miután a korábbi kivitelező szerződését felbontották. A rendkívüli közbeszerzési eljárásban kiválasztott cégnek alig több mint egy hónapja lesz a programok előkészítésére. A tervek szerint az idei tűzijáték a korábbinál rövidebb, mindössze 10 perces lesz, ugyanakkor fényfestés, drónshow, koncertek és családi programok is

0: Várják majd az érdeklődőket. Az esti látványshow után a budapesti Kossuth téren hajnalig tartó zenei programot is terveznek. 3 hónapra kitiltották az Országházból Bohár Dánielt. A döntésről maga az influencer számolt be közösségi oldalán. A parlament vizsgálata szerint Bohár a Fidesz frakció vendégeként lépett be az épületbe, azonban sajtó akkreditáció nélkül készített videókat és kérdezett országgyűlési képviselőket, illetve minisztereket. A parlament szerint ezzel megsértette a belépési szabályokat. A Fidesz frakció adminisztrációs félreértésre hivatkozott, és jelezte, hogy érdemes lenne a szabályozást a politikai influencerekre is kiterjeszteni. Bohár Dániel ugyanakkor úgy véli, a kitiltás oka az volt, hogy kérdéseket tett fel. Országos átállást tervez a kormány a biológiai szúnyoggyérítésre. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, fokozatosan kivezetnék a kémiai szúnyoggyérítést, és a jövőben a szúnyoglárvák célzott biológiai írtására helyeznék a hangsúlyt. A tárca szerint ez hatékonyabb és a környezet számára is kedvezőbb megoldás. A program része lesz a lakosság tájékoztatása és bevonása is. A minisztérium azzal indokolja a változtatást, hogy a vízmegtartási programok és az invazív szúnyogfajok terjedése miatt egyre nagyobb kihívást jelent a szúnyogok elleni védekezés. Új gyártócsarnokkal bővült Nyíregyháza ipari parkja. Újabb jelentős beruházással bővült Nyíregyháza ipari parkja. Elkészült egy közel 31 ezer négyzetméteres korszerű gyártócsarnok, amelyet már birtokba is vett az autóipari Saip vállalat. A létesítmény a bérlő igényeihez igazodva úgynevezett Build and Suit rendszerben épült meg. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak az energiahatékonyság és a fenntartható műszaki megoldásokra. A beruházó szerint a területen további fejlesztések is várhatóak, hiszen még mintegy 42 ezer négyzetméternyi ipari és logisztikai csarnok építésére van lehetőség. Kettős országos elismerésben részesült a Nyíregyházi Egyetem oktatója. Barabásné dr. Kárpáti Dóra, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az év oktatója díj emberi példakép kategóriájának egyik díjazottja lett, emellett a közönségdíjat is elnyerte. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által alapított elismerésről a hallgatók jelölései és szavazatai döntöttek. Az idei közönség szavazáson több mint 4000-en vettek részt, a voksok közel 60%-át pedig a Nyíregyházi Egyetem oktatója kapta. Július 13-ától megváltozott a nyitvatartás a Nyíregyházi Fokos utcai postapartnernél. Az ügyfeleket hétfőtől szerdáig reggel 8 és délután 4 óra között, csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között, szombaton pedig 8 és 12 óra között fogadják majd. A postán a hagyományos szolgáltatások mellett biztosításkötésre, állampapírügyintézésre és fiókbérlésre is van lehetőség. Az országban egyébként elsőként itt működik a Posta Drive szolgáltatás is, amelynek köszönhetően több postai ügy autóból kiszállás nélkül is intézhető. A Józsa András Oktató Kórház korábbi vízminőségi problémája után új javaslatot tett a szövetségben Nyíregyházáért frakció. A kezdeményezés szerint a kórház vízellátásának és szennyvízelvezetésének teljes üzemeltetését a Nyírségvíz ZRT venni át. A frakció úgy véli, ezzel hosszú távon tovább erősíthető lenne a betegek és a dolgozók egészségbiztonsága. A javaslatot a városvezetéshez is eljuttatják, és mielőbbi döntést sürgetnek az ügyben. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil. A gépjárműadó ugyanis már Quick Link-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobiltól egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek. Így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. A tankötelezettség korhatárának 18 évre emelését vizsgálja most a kormány. Az országgyűlés hétfői ülésén az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a 16 éves korhatár bevezetése kedvezőtlenül érintette a hátrányos helyzetű fiatalokat, ezért szükség van a szabályozás felülvizsgálatára. A tervezett változtatást társadalmi és szakmai egyeztetés erőzheti meg. A cél, hogy minél több fiatal szerezzen végzettséget, és csökkenjen az iskola idő előtti elhagyásának aránya. Új futszálcsarnok épülhet Debrecenben. A Magyar Labdarúgó Szövetség kiírta a közbeszerzést a Vezér utca közelében megvalósuló modern sportlétesítmény kivitelezésére. A tervek szerint a csaknem 1600 négyzetméteres akadálymentes csarnokban küzdőtér, öltözők és kiszolgáló helyiségek is helyet kapnak majd. A beruházás teljes költsége várhatóan meghaladja az 1 milliárd forintot, amelyet teljes egészében az MLS finanszíroz. A kivitelezés még idén elindulhat, az új futszálcsarnok átadását pedig 2027-re tervezik. Továbbra is Debrecen az egyik legdrágább vidéki albérletpiac. A KSH és az ingatlan.com legfrissebb lakásindexe szerint egy kiadó lakás havi bérleti díjának középértéke már 220 ezer forint. Országosan júniusban 0,9%-kal emelkedtek a lakbérek, ugyanakkor ez volt a legkisebb júniusi drágulás 2020 óta. Az elemzés szerint az egyetem városokban továbbra is erős a kereslet, miközben a kiadó lakások kínálata valamelyest csökkent. Országszerte egyébként jelenleg több mint 15 ezer kiadó ingatlan vár bérlőre. Új alvásmedicina szakrendelés és alváslabor kezdte meg működését a Debreceni Egyetem Klinikai Központ tüdőgyógyászati klinikáján. Az ötágyas részlegen korszerű eszközökkel vizsgálják az alvászavarokkal küzdő betegeket, elsősorban az obstruktív alvási apnoé felismerésében. A betegség alvás közbeni légzéskimaradásokkal, oxigénhiánnyal és gyakori ébredésekkel jár, és különösen gyakori a túlsúlyos, valamint a krónikus tüdőbetegségben szenvedőknél. Új forgalmi rend lépett életbe a debreceni Vámospércsi út csomópontban a kapacitás bővítő fejlesztés befejező szakasza miatt. A következő hetekben több helyen sávlezárásokra és forgalomterelésekre kell számítani. Július 24-ig nem lehet jobbra kanyarodni a Faraktár utcából a Hétvezér utca felé, emellett buszmegállói és járdaépítések miatt több útszakaszon is szűkül a forgalom. Július 20-a és augusztus 7-e között a Budai Nagyantal utcát teljes szélességében lezárják majd. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy a kihelyezett ideglenes jelzéseket kövessék és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Azonnali intézkedéseket sürget a tej- és sertés ágazat megsegítésére Bóna Szabolcs agrárminiszter. A tárcavezető szerint felül kell vizsgálni és egyszerűsíteni kell az állattenyésztési előírásokat, de úgy, hogy közben az élelmiszer biztonság magas szintjén ne sérüljön. Hangsúlyozta, az állatjóléti szabályok szigorítását csak hatásvizsgálat, megfelelő felkészülési idő és pénzügyi támogatás mellett tartja elfogadhatónak. Az agrárminiszter szerint fontos az is, hogy az importált termékekre ugyanazok a követelmények vonatkozzanak, mint az uniós termelőkre.
1: Sportírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A magyar ökölvívás legjobbjai érkeznek július 15-e és 18-a között Nyíregyházára. A Continental Arena ad otthont a 103. Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságnak, ahol 4 napon át a bajnoki címekért, valamint a válogatottba kerülésért is ringbe lépnek az ország legjobb női és férfi versenyzői. A program szerint július 15-e és 17-e között a selejtezőket és az elődöntőket rendezik, míg július 18-án szombaton következnek a döntők, ahol eldől, hogy kik képviselhetik egy éven át a magyar bajnoki címet. Hazai versenyzőknek is szurkolhatunk, Petrimán Milán szeretné megvédeni címét. Az esemény ideje alatt egy Papp László pályafutását bemutató kiállítás is látható a Continental Arénában. Szolnokon rendezték az U23-as és az U20-as atlétikai magyar bajnokságot, amely versenyen a díjasi Debrecen kiválóságai 6 érmet gyűjtöttek, 2 világbajnoki szintidőt futottak. Az U23-as korosztályban Papp Zsófia szállította a legfényesebb medált, 3-asugrásban 12.84-es új egyéni csúccsal bizonyult a legjobbnak. Távolugrásban is megjavította saját rekordját, ebben a számban 5.72-es ugrással harmadik lett. Az U20-asok közül 3-an is bajnoki címet szereztek. 200-on Darai Laura elsőként száguldott át a célvonalon, 400 méteren kezdte iszonya beállítva idei legjobbját, maga mögé utasította a mezőnyt és bajnokként léphetett fel a dobogóra. Ács Ali 100 gáton lett bajnok. A férfiak 800-as mezőnyében Tóth Bálint a 3. legjobb idővel ért célba, így bronzérmes lett. Ács Alíz és Darai Laura kiváló teljesítményüket megkoronázva megfutották a világbajnoki szintidőt, így rajthoz állhatnak augusztus 5-e és 9-e között az Egyesült Államokbeli Eugene-ben. Ezek voltak a sporthírek, további jó rádiózást!
0: Holnap kellemes nyári idő várható térségünkben, sok napsütéssel és kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható, az északnyugati szél időnként megérénkülhet, délután 29 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul! indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: Csak jó zene. Csak jó zene. Ez a Sunshine FM.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom,